0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letörje.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Emlékszel? Mi a limonádét még magunknak kevertük, és a kirándulásokon a teát citrálos flakonból ittuk. Emlékszel? Mi még iskola bélyeget gyűjtöttünk, és megtanultunk takarékoskodni, mert akkor még a pénzünknek is volt értéke. Emlékszel a 60-as mobiltelefonokra? Akkora volt, mint egy bőr, és csipogott, mint egy kanári. Emlékszel, amikor bicajozni mentünk, nekünk még nem volt könyökvédőnk és sisakunk, de még rendes biciklink sem. Emlékszel, mi még kis táborban nyaraltunk, és úttörő nyakkendőnk is volt.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva a 103,9 MHz-en.

0: Nyíregyháziak. A Nyíregyháziak. A jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan. Változatosan.

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
0: Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Nyíregyháza szeretetével.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem ez jó sokáig így lesz még.

0: Azért szeretem a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon jósli, imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok Kinácsról, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM, a legjobb zenék.

0: Jó reggelt, Nyíregyházat!
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
2: Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
3: Ez a 103.9 Best FM.

0: a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: I'm in love with the shape of you. Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

0: Jamből.
1: A megjavátatjuk.
0: A leghallgatottabbak.

0: Nem vagy egyedül. Most is veled vagyunk.
1: Jó fejek a műsorvezetők, változatosak a zenei összeállítások, és mindig az aktuális információkat és híreket megkapjuk.
2: Hajrá, Best FM!
0: Ez a Best FM!

0: Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádió.
2: A ti zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlési világomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkánban vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a Best FM mindig ott van veled.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Fókuszban a fenntarthatóság. Szakmai konferenciát szervez a VMKK, ismét lesz Bringaváros. Köszöntöm Önöket, a Best FM híreit Zsíros Andrástól hallják. Már is mondom a részleteket. A fenntarthatóság állt annak a szakmai fórumnak a középpontjában, amelyet a Primom Alapítvány és a VOSZ Szabolcs-Szatmár Beregvár megyei szervezete közösen rendezett a napokban. Az eseményen elsősorban a fenntartható életmód, a környezettudatos vállalkozások, valamint a működő jó gyakorlatok bemutatása kapta a fő hangsúlyt, írta meg a nyíregyháza.hu. Az eseményen helyi példákkal is alátámasztották a környezettudatos működést. A szakmai előadásokat termékkóstoló és kötetlen fórum követte. A Magyar Animáció Aranykora címmel szakmai konferenciát szerveznek a Váci Mihály Kulturális Központban szeptember 24-én. Az esemény a hazai rajzfilmgyártás kiemelkedő időszakát mutatja be, művészeti, pedagógiai, közművelődési és társadalomtörténeti nézőpontból tudatta a nyíregyházi intézmény. Mészáros Szilárd, a VMKK igazgatója köszönti majd a megjelenteket, akik ezt követően előadásokon vehetnek részt. Szó lesz a vizuális nevelésről, a magyar népmesékről, Dargai Attila életművéről, valamint az 1980-as években jellemző populáris kultúráról és animációs filmekről is. A részletes program elérhető a Váci Mihály Kulturális Központ közösségi oldalán. Kerékpárral fedezhetjük fel Nyíregyházát. Szeptember 26-án szombaton

0: 9. alkalommal rendezik meg a Bringa várost. Az önkormányzat és a Bringa sziget közös szabadidős sport eseményén a családok ezúttal 24 helyszínen gyűjthetik majd a pecséteket, mondta rádiónak Kovács Ferenc polgármester.
1: Bár ez olyan hagyományi egyházán, ami nagyon-nagyon népszerű. A civil szervezeteket emelném ki, hogy az egyes városrészekben a pecsétgyűjtő helyeken külön programokat szerveznek, és hát ugye itt a Kossuth téren meg újra lesz a görgős kerékpáron a városrészek versenye. Tehát én azt gondolom, hogy ez nagyon jó egész napos program lesz. A pecsétgyűjtés idejét is éppen ezért, mert egy-egy ponton elidőznek az emberek. Délután 3 óráig hosszabbítottuk meg. Itt a mozgás, az egészség, a közlekedés biztonság az mindig egy kiemelt célunk, és a közösség az mind a három megjelenik ebben a napban.
0: És most néhány szó az időjárásról. Napos, meleg idővel indul a csütörtök Nyíregyháza környékén, és a fátyol felhők mellett délután is sokat fog sütni a nap. A hőmérséklet eléri a 28 fokot, csapadék sehol sem várható, a szél mérsékelt marad. A folytatásban pénteken megnövekszik a felhőzet és pár fokos lehűlés érkezik, szombaton és vasárnap viszont ismét visszatér a napos, száraz kora őszi idő 24-26 fok közötti csúcsértékekkel, és a jövő hét elején sem valószínű eső, a híreket Zsíros Andrástól hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy

A te zenéd, a te rádiód. A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.

0: és kegyetlen, mint halottját az itt agyom.
1: Azért szeretem a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon szépen imádom mindegyik őtöket.
2: Sziasztok, Tünde vagyok Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.

0: zenék változatosan.
1: Változatosan.
0: Best FM.
1: Best FM.
2: Ülj le mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: kapható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Fókuszban a fenntarthatóság. Veszélyeket rejthet a szüret. Úszóversenyt rendeznek Nyíregyházán. Köszöntöm Önöket, a Best FM híreit Zsíros Andrástól hallják. Már is mondom a részleteket. A fenntarthatóság állt annak a szakmai fórumnak a középpontjában, amelyet a Primom Alapítvány és a VOSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei szervezete közösen rendezett a napokban. Az eseményen elsősorban a fenntartható életmód, a környezettudatos vállalkozások, valamint a működő jó gyakorlatok bemutatása kapta a fő hangsúlyt, írta meg a nyiregyháza.hu. Az eseményen helyi példákkal is alátámasztották a környezettudatos működést. A szakmai előadásokat termékkóstoló és kötetlen fórum követte. A Nyíregyházi Egyetem külföldi hallgatói számára szerveztek városnéző sétát. A fiatalok Nyíregyháza belvárosának történelmi és kulturális értékeit fedezték fel. Kis Kálmán, a Nyelv és Irodalomtudományi Intézet oktatója tartott számukra interaktív várostörténeti előadást. A városnéző sétát hagyományosan minden tanév elején megszervezi az intézmény az újonnan érkezett külföldi hallgatói számára. Idén több turnusban zajlott a program. A cél, hogy a fiatalok az egyetem környezetén kívül a várost is jobban megismerjék, hogy könnyebben kapcsolódjanak be a közösségi életbe. Szép eredményt ért el a Bánki Donát Műszaki Technikum és Kollégium csapata az országos első segélynyújtó versenyen. Az iskola diákjai történetük során először jutottak be az országos döntőbe, ahol az előkelő negyedik helyen végeztek, írja a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. A közösségi oldalukon közzétett beszámoló szerint a fiatalok kiemelkedő 86%-os teljesítményt nyújtottak a megmérettetésen. Ezzel kiérdemelték a minősített első segélynyújtó csapat elismerést is. A bánkisok értékel emellett a legmagasabb pontszámot a Magyar Vöröskereszt történeti totóján, amiért külön díjat is átvehettek. A csapat tagjai Barta Levente, Balog János, Tóth Zsombor, Széplaki Marcell és Nagy Zoltán Levente volt, felkészítésüket Bakó András segítette. A mustgáz veszélyeire

0: figyelmeztet a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei katasztrófavédelem. Közleményükben azt írják, odafigyeléssel megelőzhetők a balesetek. A mustgáz, vagyis széndioxid a szőlőlevének erjedésekor keletkezik, és komoly veszélyt jelenthet, ha nem biztosított a megfelelő szellőztetés. Kiszorítja ugyanis az oxigént a helyiségből. Aki ilyen pincébe megy le, hamar oxigénhiányos állapotba kerülhet, eszméletvesztés vagy akár fulladás is bekövetkezhet. Érdemes a pincékben széndioxid érzékelőt felszerelni, vagy alkalmazható a közismert gyertyás módszer is. Felhívják a figyelmet, hogy ha valaki mustgázzal kapcsolatos balesetet észlel, ne menjen le a pincébe, hanem azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot. Szabolcs-Szatmár-Beregben is történt már mustgázhoz kötődő tragédia. 2018-ban Kékcsén egy középkorú férfi vesztette életét, két társát időben kihozták a pincéből. A Magyar Animáció Aranykora címmel szakmai konferenciát szerveznek a Váci Mihály Kulturális Központban szeptember 24-én. Az esemény a hazai rajzfilmgyártás kiemelkedő időszakát mutatja be, művészeti, pedagógiai, közművelődési és társadalomtörténeti nézőpontból tudatta a Nyíregyházi intézmény. Mészáros Szilárd, a VMKK igazgatója köszönti majd a megjelenteket, akik ezt követően előadásokon vehetnek részt. Szó lesz a vizuális nevelésről, a magyar népmesékről, Dargai Attila életművéről, valamint az 1980-as években jellemző populáris kultúráról és animációs filmekről is. A részletes program elérhető a Váci Mihály Kulturális Központ közösségi oldalán. Jubileumot ünnepel a tanévben a Nyíregyházi Arany János Gimnázium általános iskola és kollégium. Egész évben szerveznek majd programokat ennek jegyében. Az első esemény az Arany 50 kupa labdarúgó torna volt, számol be a Nyíregyházi Sporthírek. A sportrendezvényen három korosztály csapatai mérkőztek meg, 3.-4. évfolyam, 5.-6. évfolyam és gimnáziumi kategóriában. A fiatalabb korosztályokban az arany csapatai bizonyultak a legerősebbnek, míg a gimnazisták mezőnyében az Rínyi Gimnázium szerezte meg a bajnoki címet. A torna végén díjazták a legjobb játékost, a legjobb kapust és a gólkirályt is minden korosztályban. Szombaton az Eiszmann városi úszodában rendezi meg a Nyíregyházi Sportcentrum a 4. Master NSC Kupa Senior úszó versenyt. 120 versenyző érkezik a megmérettetésre az ország minden pontjáról, ők mintegy 500 rajtban állnak majd rajtkőre. A szervezők célja, hogy a senior korosztály számára is biztosítsanak versenyzési lehetőséget és népszerűsítsék az úszást, közölte a Sportcentrum. Fókuszban a mozgás. 4 napon át várja sportprogramokkal hallgatóit és munkatársait a Nyíregyházi Egyetem az Európai Sport Hét keretében. A programsorozat célja, hogy minél többen megtapasztalják a rendszeres testmozgás közösség formáló erejét, és kipróbáljanak olyan mozgásformákat, amelyek hosszabb távon a mindennapjaik részévé válhatnak. Az egyetemen szeptember 21-e és 24-e között a Testnevelés és Sporttudományi Intézet oktatói szerveznek programokat. Aerobik, dobóverseny, röplabdázás, kerékpártúra és labdarúgó bajnokság is várja a mozogni vágyókat. Szerveznek kutyás mozgás programot, a 4 napos programsorozat pedig idén is az úszodában zárul. A részletek elérhetők az enyhe.hu oldalon. Kerékpárral fedezhetjük fel Nyíregyházát. Szeptember 26-án szombaton 9. alkalommal rendezik meg a Bringa várost. Az önkormányzat és a Bringa sziget közös szabadidősport eseményén a családok ezúttal 24 helyszínen gyűjthetik majd a pecséteket, mondta rádiónak Kovács Ferenc polgármester.
1: Bár ez olyan hagyomány Nyíregyházán, ami nagyon-nagyon népszerű. A civil szervezeteket emelném ki, hogy az egyes városrészekben a pecsétgyűjtő helyeken külön programokat szerveznek, és hát ugye itt a Kossuth téren meg újra lesz a görgős kerékpáron a városrészek versenye. Tehát én azt gondolom, hogy ez nagyon jó egész napos program lesz. A pecsétgyűjtés idejét is éppen ezért, mert egy-egy ponton elidőznek az emberek, délután 3 óráig hosszabbítottuk meg. Itt a mozgás, az egészség, a közlekedés biztonság az mindig egy kiemelt célunk, és a közösség az mind a három megjelenik ebben a napban.
0: A statisztikák szerint nem változott érdemben a gazdatársadalom korösszetétele az elmúlt 3 évben itthon, ez derült ki az Agrárium 2026 előzetes adataiból. A képzettség terén ugyanakkor kedvező trend figyelhető meg, mondta rádiónknak Tóth Péter, a KSH természeti erőforrás statisztikai főosztályának vezetője.
2: A gazdaság irányítóknak a 37%-a az 65 évesnél idősebb, ugyanakkor a fiatal gazdaság irányítóknak az aránya az továbbra is 10% alatti. Folytatódott az az örvendetes növekedés, hogy a felsőfokú mezőgazdasági végzettséggel rendelkezőknek az aránya az továbbra is nőtt. Most már minden 8. gazdaság irányító felsőfokú mezőgazdasági végzettséggel rendelkezik, és 48%-a csökkent azoknak az aránya, akik mezőgazdasági képzettség nélkül irányítják a gazdaságukat.
0: Zajlik a jubileumi 10. biztonság hete. Az ORFK és a Magyar Biztosítók Szövetsége mintegy 40 partnerrel közösen hívja fel a figyelmet a biztonságra és a baleset megelőzésre. Országszerte tartanak programokat, a középpontban pedig a roller balesetek állnak, mondta rádiónak Jenei Attila, a Mavisz kommunikációs vezetője.
3: 2024-ben a személyisérüléses rollerrel bekövetkezett balesetek 14 ezer balesetből 2,5%-a volt olyan, amelyben a rolleres volt az okozó. 2025-ben ez a szám már 4,5% volt, 2026 első 6 hónapjában pedig 7%-ra ugrott ez a mutató. A Magyar Biztosítók Szövetsége éppen ezért tartja annyira fontosnak ezt a közös mikromobilitási tanulmányt, amit majd a Széchenyi Egyetemen hozunk nyilvánosságra. Mind a gyerekeket, mind a felnőtteket érinti a roller használat, őrült felelőtlenségről tesznek a biztonságot azok, akik nem tartják be a szabályokat.
0: A biztonság hete szeptember 22-ig tart. Egyelőre kedvez a szabadtéri programoknak az időjárás Szabolcsban. A következő másodpercekben további részleteket is hallhatunk arról, mire számíthatunk. Napos, meleg idővel indul a csütörtök Nyíregyháza környékén, és a fátyol felhők mellett délután is sokat fog sütni a nap. A hőmérséklet eléri a 28 fokot, csapadék sehol sem várható, a szél mérsékelt marad. A folytatásban pénteken megnövekszik a felhőzet és pár fokos lehűlés érkezik, szombaton és vasárnap viszont ismét visszatér a napos, száraz kora őszi idő 24-26 fok közötti csúcsértékekkel.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

Jó reggelt, hogyha most éppen úton vagy, ha a konyhában készül a reggeli, ha már bent ülsz a munkahelyeden, vagy ha még mindig azon gondolkodsz, hogy miért csörög az ébresztő ilyen korán, akkor tökéletesen jó helyen vagy, mert ez itt a Best reggel. Indul a csütörtök szeptember 17-e. Zsófiákat köszöntünk és Ildikót. Ma született Puskás Tivadar, ugye a Telefonközpont feltalálója, Bicskei Bertalan, válogatott labdarúgó, sőt edző is, Damon Hill, aki egyszer csak eltűnt, Palik Laci kérdezte is, hogy hova tűnt Damon Hill, azóta sem nagyon került elő. Ő a Forma 1 egyszeres világbajnok a 96-ban ért fel a dobogó csúcsára, valamint Anastasia, amerikai énekesnő is a születésnaposok között van, akinek a dalait nagyon szeretjük itt a Best FM-en. 1787-ben járunk, amikor is aláírják a mai napon az Egyesült Államok alkotmányát, 1903-ban megalakul és elkészül az első Harley-Davidson motor, és 63-ban pedig a malév első Európán kívüli járata is elindul Kairóba, szintén a mai napon az egykori malév, ugye, és 1991, mondom a kockáknak, hogy megszületik a Linux első verziója. Mindjárt időjárás jelentéssel folytatjuk, szép napot!

parád és hőmérsékleti értékek érkeznek legalábbis felénk a keleti ország részben, az ország másik végén persze más lesz a helyzet. Na nézzük a részleteket. A mai napon egy hideg front érkezik északnyugat felől, viszont felénk az ország keleti délkeleti harmadán még sok napsütésre kell készülni, és napközben pedig nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt. Felénk keleten majdnem 30 fokot mérhetünk majd délután, nyugaton, északnyugaton ennél jóval hűvösebb lesz majd. Pénteken gyakran zavarják majd a felhők a napsütést, és helyenként már jöhet eső, zápor, egyes tájakon akár zivatar is. A szél pedig elsősorban záporok, zivatarok környezetében fog feltámadni. Hajnalban reggel, holnap ismét találkozhatunk párás, ködös országrészekkel. Viszont a legmelegebb órákban még mindig 25 fok várható Nyíregyházán, és akkor itt a hétvége első napja. Szombaton változóan felhős napos időre van kilátás, egyes tájainkon kisebb eső, zápor éppenséggel lehet, sőt, néhol az ég is megdörrenhet, és többfelé indulhat a szombati lap is párásan és ködösen, viszont délutánra megint csak 26 fokig érkezik. Esernyőt még nem kell magunkkal vinni, napszemüveget viszont

0: with the shape of you.
1: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
3: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Nemzetközi hallgatók ismerkedtek a várossal, veszélyeket rejthet a szüret. Európai sporthét a Nyíregyházi Egyetemen. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. A Nyíregyházi Egyetem külföldi hallgatói számára szerveztek városnézősétát. A fiatalok Nyíregyháza belvárosának történelmi és kulturális értékeit fedezték fel. Kis Kálmán, a Nyelv és Irodalomtudományi Intézet oktatója tartott számukra interaktív várostörténeti előadást. A városnézősétát hagyományosan minden tanév elején megszervezi az intézmény az újonnan érkezett külföldi hallgatói számára. Idén több turnusban zajlott a program. A cél, hogy a fiatalok az egyetem környezetén kívül a várost is jobban megismerjék, hogy könnyebben kapcsolódjanak be a közösségi életbe. A must gáz veszélyeire figyelmeztet a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei katasztrófavédelem. Közleményükben azt írják, odafigyeléssel megelőzhetők a balesetek. A must gáz, vagyis széndioxid a szőlőlevének erjedésekor keletkezik, és komoly veszélyt jelenthet, ha nem biztosított a megfelelő szellőztetés. Kiszorítja ugyanis az oxigént a helyiségből. Aki ilyen pincébe megy le, hamar oxigénhiányos állapotba kerülhet, eszméletvesztés vagy akár fulladás is bekövetkezhet. Érdemes a pincékben széndioxid érzékelni előtt felszerelni, vagy alkalmazható a közismert gyertyás módszer is. Felhívják a figyelmet, hogy ha valaki mustgázzal kapcsolatos balesetet észlel, ne menjen le a pincébe, hanem azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot. Szabolcs-Szatmár-Beregben is történt már mustgázhoz kötődő tragédia. 2018-ban Kékcsén egy középkorú férfi vesztette életét, két társát időben kihozták a pincéből. Fókuszban a mozgás. Négy napon át várja sportprogramokkal hallgatóit és munkatársait a Nyíregyházi Egyetem az Európai Sport Hét keretében. A programsorozat célja, hogy minél többen megtapasztalják a rendszeres testmozgás közösség formáló erejét, és kipróbáljanak olyan mozgásformákat, amelyek hosszabb távon a mindennapjaik részévé válhatnak. Az egyetemen szeptember 21-e és 24-e között a Testnevelés és Sporttudományi Intézet oktatói szerveznek programokat. Aerobik, dobóverseny, röplabdázás, kerékpártúra és labdarúgó bajnokság is várja a mozogni vágyókat. Szerveznek kutyás mozgás programot, a négy napos programsorozat pedig idén is az úszodában zárul. A részletek elérhetők az enyhe.hu oldalon. Napos, meleg idővel indul a csütörtök Nyíregyháza környékén, és a fátyol felhők mellett délután is sokat fog sütni a nap. A hőmérséklet eléri a 28 fokot, csapadék sehol sem várható, a szél mérsékelt marad. A folytatásban pénteken megnövekszik a felhőzet és pár fokos lehűlés érkezik, szombaton és vasárnap viszont ismét visszatér a napos, száraz kora őszi idő 24-26 fok közötti csúcsértékekkel, és a jövő hét elején sem valószínű eső. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb zenét.

Közlekedjünk csütörtök reggel is biztonságosan. Segítek néhány infóval. Felújították a Korányi Frigyes Sóstői út, Kemecsei út egy részét, viszont maradt továbbra is a 30 km/h sebességkorlátozás. A Legyező utcán pedig több helyen útszűkület lassítja a haladást. Legyenek itt is figyelmesek, szikkasztó árok. Kialakításán dolgoznak a Kulcsár Lapály utca csomópontjánál. A munkaterületet terelőtáblákkal határolták el, és tartanak továbbra is a 36-os főút alatti áteresz építési munkálatok. A kijelölt terelőút a nyugati elkerülő, ahonnan a Tokaj út irányába lehet kerülni a lezárt részt, és még mindig jelzőlámpás forgalom irányítás van érvényben a Vasvári Pál utcán a munkálatok miatt, ezt szerintem már lassan megszoktuk. A járművek ugye a munkaterület mellett egy sávon váltakozó irányban haladhatnak, ezért időnként főleg reggel és délután torlódás van. A Hímes utca pedig továbbra is le van zárva. Jó utat kíván a Best FM!

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan. Változatosan.

Itt a csütörtök a hétnek az a napja, amikor már mindenki érzi, hogy a hétvége már nincs is olyan nagyon messze, de azért van még néhány apró akadály, egy munkanap, néhány e-mail, pár telefon, egy-két értekezlet. És ez a bizonyos utolsó nagy nekifutás. Minden esetre jó, hogyha tudja, hogy szeptember 16-ától, vagyis a mai naptól egészen 22-ig zajlik az Európai Mobilitási Hét, amelyhez Magyarországon is számos program kapcsolódik. Vagyis, hogyha ma reggel biciklivel, gyalog, busszal vagy pedig vonattal indult el, akkor tudja meg, hogy most egy nagy európai mozgalom kellős közepén találja magát. Persze, hogyha autóval megy, akkor sem kell elszomorodni, csak próbáljon meg ma legalább egyszer nem dudálni. Ez már önmagában is jelentős hozzájárul lenne a mobilitás ügyéhez. Ünnepelnek ma a Zsófiák és az Ildikók. Nagyon szuper időjárásunk lesz, reggel hűvös, de délután meg majdnem, hogy nyár, hiszen ma akár 30 fok is lehet majd délután Nyíregyházán, pénteken 25, szombaton pedig 26 fok várható.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Bánkis sikerek az országos első segélynyújtó versenyen. Labdarúgó torna a jubileum jegyében, úszóversenyt rendeznek Nyíregyházán. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Szép eredményt ért el a Bánki Donát Műszaki Technikum és Kollégium csapata az országos első segélynyújtó versenyen. Az iskola diákjai történetük során először jutottak be az országos döntőbe, ahol az előkelő negyedik helyen végeztek, írja a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. A közösségi oldalukon közzétett beszámoló szerint a fiatalok kiemelkedő 86%-os teljesítményt nyújtottak a megmérettetésen. Ezzel kiérdemelték a minősített első segélynyújtó csapat elismerést is. A bánkisok érték el emellett a legmagasabb pontszámot a Magyar Vöröskereszt történeti totóján, amiért külön díjat is átvehettek. A fenntarthatóság állt annak a szakmai fórumnak a középpontjában, amelyet a Primom Alapítvány és a VOSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei szervezete közösen rendezett a napokban. Az eseményen elsősorban a fenntartható életmód, a környezettudatos vállalkozások, valamint a működő jó gyakorlatok bemutatása kapta a fő hangsúlyt, írta meg a nyíregyháza.hu. Az eseményen helyi példákkal is alátámasztották a környezettudatos működést. A szakmai előadásokat termékkóstoló és kötetlen fórum követte. Jubileumot ünnepel a tanévben a Nyíregyházi Arany János Gimnázium általános iskola és kollégium. Egész évben szerveznek majd programokat ennek jegyében. Az első esemény az Arany 50 kupa labdarúgó torna volt, számolva a nyíregyházi sporthírek. A sportrendezvényen 3 korosztály csapatai mérkőztek meg, 3.-4. évfolyam, 5.-6. évfolyam és gimnáziumi kategóriában. A fiatalabb korosztályokban az arany csapatai bizonyultak a legerősebbnek, míg a gimnazisták mezőnyében az Rényi Gimnázium szerezte meg a bajnoki címet. A torna végén díjazták a legjobb játékost, a legjobb kapust és a gólkirályt is minden korosztályban. Szombaton az Eiszmann városi úszodában rendezi meg a Nyíregyházi Sportcentrum a 4. Master NSC Kupa Senior úszóversenyt. 120 versenyző érkezik a megmérettetésre az ország minden pontjáról, ők mintegy 500 rajtban állnak majd rajtkőre. A szervezők célja, hogy a szenior korosztály számára is biztosítsanak versenyzési lehetőséget és népszerűsítsék az úszást, közölte a Sportcentrum. Napos, meleg idővel indul a csütörtök Nyíregyháza környékén, és a fátyol felhők mellett délután is sokat fog sütni a nap. A hőmérséklet eléri a 28 fokot, csapadék sehol sem várható, a szél mérsékelt marad. A folytatásban pénteken megnövekszik a felhőzet és pár fokos lehűlés érkezik, szombaton és vasárnap viszont ismét visszatér a napos, száraz kora őszi idő 24-26 fok közötti csúcsértékekkel, és a jövő hét elején sem valószínű eső. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

Indul a csütörtök a Best reggele, jó reggelt, én Simon Norbert vagyok, és a napi horoszkóppal mi legyen ma a te kis szabályod? Ez a tematika, kezdünk a kosokkal, ma a lendület mellé adj magadnak néhány másodpercet is, egy kis megállás most, nem veszel a tempóból, hanem csak pontosabbá teszi a napodat. Bikák, legyen ma egyetlen egy dolog, amiben szakítasz a megszokásaiddal, ez akár lehet egy merészebb ruhadarab is, ennyi változatosság legalább kell. Jönnek az ikrek, ne hagyd válasz nélkül a kíváncsiságodat. Ha valami felkelti ma az érdeklődésedet, akkor egyszerűen nézz utána, egy apró keresgélésből meglepően jó felfedezés születhet. Rákok, nem kell nagy kaland. Egy üzlet, park vagy egy kávézó is megfelel a mai napra, ma egy kis helyszínváltás frissebb gondolatokat fog nálad hozni. Oroszlánok, adj valakinek egy őszinte konkrét bókot, meglepett téged is, hogy milyen jó lesz ma úgy a középpontban lenni, hogy másnak is adsz egy kis fényt. Szüzek, ne javíts ki mindent, ne igazíts meg mindent még egyszer indulás előtt. Válasz egy apróságot, amit csak egyszerűen úgy hagysz, ahogy van. Nem kell mindig a patika pontosság és a mérlegek. Ma ne kérdezz meg 5 embert ugyanarról. Ha valami elsőre jónak tűnik, akkor adj esélyt a saját döntésednek. Legyél magabiztosabb. Skorpiók, egy tervedet tartsd meg egy kicsit most saját magadnak. Nem titkorózásból, hanem azért, mert hogy jól eshet valamit csendben építgetni. És a nyilasok csütörtöki napja. Ha van rá lehetőséged, nem mindig a legrövidebb utat választ, egy kis kerülő ma olyan helyzeteket, vagy pedig találkozásokat hozhat, amire nem is számítasz, csak jó fog belőle kisülni. Bakok, amikor befejezed a munkádat, tényleg fejezd be, ne pakolj rá automatikusan még 3 feladatot, a napodnak jár egy tiszta lezárás ma. És a vízöntők, kérdezz rá valamire, amit mások természetesnek vesznek, a megszokott dolgok mögött is lehetnek érdekes történetek. Halak, ne legyen célja, haszna vagy különösebb értelme a mai napodnak, egy játék, kreatív ötlet, spontán süti, vagy egy kis boldogság pont attól lesz jó, hogy nem kell sehova se vezetnie, szóval engedd el magad, és ne tervezz már a különösebben semmit. Így indul a csütörtök a Best reggellel, nagyon szép időjárásra készülhetünk, ma akár ismét 30 fok is lehet Nyíregyházán.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A

sexy. Jó reggelt, itt a csütörtök. 7 óra 18 perc a pontos idő, és mielőtt elindulna dolgozni, pláne, hogyha játszott egy nap a Skandináv Lottón, vagy bármilyen ügyintézésbe belefogna, nézze meg azért a szelvényépet, lehet, hogy egészen másként fog alakulni a napja, hogyha pont önnél van az az egyetlen egy szelvény, amire most szerintem valaki nagyon büszke, ugyanis 1 milliárd forintot nyertek tegnap, elvitték a Skandináv Lottó főnyereményét, rekord összegű nyereményét lehetett játszani tegnap a Skandin, ugyanis hosszú hónapok óta senkinek sem sikerült eltalálni mind a 7 számot, most azonban sikerült. Az első számcsora 2, 9, 10, 19, 22, 30, 33 volt, a második sorsoláson pedig a 4, 15, 16, 25, 29, 32, 33, és az a helyzet, hogy egy darab telitalálatos szelvény született, és a szerencsés nyertes jutalma 1 milliárd 26 millió 873.960 forint, csak hogy teljesen pontosak legyünk. Azért ezzel már lehet tervezgetni, meg át is tudja alakítani a csütörtöki napot, ugye? Hát, ha meg nem sikerült, akkor semmi gond. A jövő héten 70 millióért lehet játszani, kicsit szerényen már a summa, de azért az is jó valamire. Nagy Bogi jön, aztán pedig Macy Gray, és utána pedig további friss hírek. 7:30-kor itt a Best reggelben, legyen szép napja!

Reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív Reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Fókuszban a fenntarthatóság. Szakmai konferenciát szervez a VMKK. Ismét lesz Bringa város. Köszöntöm Önöket, a Best FM híreit Zsíros Andrástól hallják. Már is mondom a részleteket. A fenntarthatóság állt annak a szakmai fórumnak a középpontjában, amelyet a Primom Alapítvány és a VOSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei szervezete közösen rendezett a napokban. Az eseményen elsősorban a fenntartható életmód, a környezettudatos vállalkozások, valamint a működő jó gyakorlatok bemutatása kapta a fő hangsúlyt, írta meg a nyíregyháza.hu. Az eseményen helyi példákkal is alátámasztották a környezettudatos működést. A szakmai előadásokat termékkóstoló és kötetlen fórum követte. A Magyar Animáció Aranykora címmel szakmai konferenciát szerveznek a Váci Mihály Kulturális Központban szeptember 24-én. Az esemény a hazai rajzfilmgyártás kiemelkedő időszakát mutatja be, művészeti, pedagógiai, közművelődési és társadalomtörténeti nézőpontból tudatta a nyíregyházi intézmény. Mészáros Szilárd, a VMKK igazgatója köszönti majd a megjelenteket, akik ezt követően előadásokon vehetnek részt. Szó lesz a vizuális nevelésről, a magyar népmesékről, Dargai Attila életművéről, valamint az 1980-as években jellemző populáris kultúráról és animációs filmekről is. A részletes program elérhető a Váci Mihály Kulturális Központ közösségi oldalán. Kerékpárral fedezhetjük fel Nyíregyházát. Szeptember 26-án szombaton 9. alkalommal rendezik meg a Bringa várost. Az önkormányzat és a Bringa sziget közös szabadidősport eseményén a családok ezúttal 24 helyszínen gyűjthetik majd a pecséteket, mondta rádiónak Kovács Ferenc polgármester.
4: Bár ez olyan hagyomány Nyíregyházán, ami nagyon-nagyon népszerű. A civil szervezeteket emelném ki, az egyes városrészekben a pecsétgyűjtő helyeken külön programokat szerveznek, és hát ugye itt a Kossuth téren meg újra lesz a görgős kerékpáron a városrészek versenye. Tehát én azt gondolom, hogy ez nagyon jó egész napos program lesz. A pecsétgyűjtés idejét is éppen ezért, mert egy-egy ponton elidőznek az emberek. Délután 3 óráig hosszabbítottuk meg. Itt a mozgás, az egészség, a közlekedés biztonság az mindig egy kiemelt célunk, és a közösség az mind a három megjelenik ebben a napban.
3: És most néhány szó az időjárásról. Napos, meleg idővel indul a csütörtök Nyíregyháza környékén, és a fátyol felhők mellett délután is sokat fog sütni a nap. A hőmérséklet eléri a 28 fokot, csapadék sehol sem várható, a szél mérsékelt marad. A folytatásban pénteken megnövekszik a felhőzet és pár fokos lehűlés érkezik, szombaton és vasárnap viszont ismét visszatér a napos, száraz kora őszi idő 24-26 fok közötti csúcsértékekkel, és a jövő hét elején sem valószínű eső, a híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Mielőtt elindul, kösse be a biztonsági övet, ugye alapból is be kellene, de hát most aztán meg főkép hatalmas razzia indult. Szeptember 22-ig országszerte közúti razziára készül a rendőrség. Kezdetét vette ugyanis a Roadpol akció, főként a biztonsági öv, a gyermekbiztonsági rendszer és a bukósisak megfelelő használatát ellenőrzik egészen jövő hét keddig, és ezzel pedig párhuzamosan pontosan ebben az időszakban két kedvezménnyel készült az idei európai mobilitási hétre a helyközi közösségi közlekedés, ugyanis szeptember 16 és 22-e között díjmentesen lehet kerékpárt szállítani a vonatokon, sőt szeptember 22-én 999 forintért váltató ki az egész napos napi jegy. Hát nyilván ez a kezdeményezés arra szereti felhívni a figyelmet, hogy a közösségi közlekedés számos esetben kényelmes és kiszámítható alternatívát jelentett az egyéni autó használattal szemben. Hát bármivel is közlekedik, legyen szemfüles, és küldjön nekünk közlekedési híreket, mi pedig a lehető leggyorsabban ezeket tovább is adjuk. bestfmnyiregyháza.hu, használják ma reggel is az üzenőfalat, jó utat, és útközben is kapcsoljon Best FM-et.

0: A legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat, következnek a legfrissebb hírek, benne az aktuális útinformációkkal a főtaxitól. Igen, nagy a forgalom városszerte, forgalmi torlódás a főutak, piacok és oktatásintézmények környékén tapasztalható. Felújították a Korányi Frigyes, Sóstói út és Kemecsei út egy részét, a területen továbbra is 30 km/h sebességkorlátozás van érvényben, vegyék figyelembe a közlekedési szabályokat. A Legyező utcán több helyen útszűkület lassítja a haladást, az útburkolat helyreállítási munkák miatt figyelmesek legyenek. Sikkasztóárok kialakításán dolgoznak a Kulcsár-Lapály utca csomópontjánál, a munkaterületet terelő táblákkal határolták el. Körültekintően vezessenek, különösen az iskolák, óvodák, gyalogátkelő helyek közelében. További szép napot, jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.

0: FM-ből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.

0: A mai napon jóformán nyár várható Nyíregyházán, legalábbis ugye felénk az ország másik részére. Nagyon nem ez lesz majd a jellemző, hullámzó fronthoz záporokat és villámokat, és bizony akár 15 fokos különbség is lehet az ország részek között, mert ma egy hullámzó front zóna éri el a térségünket, aminek következtében éles különbség alakul ki az ország nyugati és a keleti felek között, míg a Dunántúlon javarészt erősen felhős, borult lesz az ég, addig felénk keleten még bőséges napsütésre van kilátás a mai napon, és a hőmérsékleti csúcsértékek széles skálán 18 és 30 fok között alakulnak, óriási tehát a kontraszt, és ebből mi itt a keleti ország részben vagyunk a 30, miközben elszóltam, záporok, egy-egy zivatar is kialakulhat majd a mai nap folyamán, de ez inkább a Dunántúlra lesz majd jellemző. A szervezetünket pedig alaposan próbára teszi ez a mai napi időjárás, mivel hullámzó frontzóna érkezik, emiatt mind a hideg, mind pedig a meleg frontra érzékenyek szervezetét megterheli az időjárás. Sokak tapasztalnak majd fejfájást, koncentrációs zavart, valamint vérnyomás ingadozást is, de csak hogy jó hírt is mondjak, a szabadtéri program szervezőknek és tervezőknek leginkább a mai napon a levegő minőség egész nap kedvezően alakul az ország egész területén. Ha van délután egy kicsi idő, pláne itt a keleti ország részben a 30 fok tiszteletére, tolja még ki a grillsütőt. Meg fogja érni, vagy pedig akassza fel a bográcsot. Érdemes kihasználni ezt a nyárias időjárást, nyilván a reggelek hűvösek, de a délután az tényleg nagyon szuper lesz majd. További hírek 8 órakor érkeznek, indul a csütörtök a Best reggellel, 17-e van.
1: Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig Simon Norberttel indul a nap. Friss hírek, jó sztorik, és a legjobb zenék. És a legjobb zenék. Csak a Best FM-en.

reggel 6-kor indul a napod? Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Gazdák, kerttulajdonosok, figyelem!
2: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
1: Növényvédőszerek, vetőmag, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
2: Keressen minket Balkányban, vagy a hungarogazda.hu oldalon.
1: Nyírkem, az egészséges kert titka.
3: Gyertek a Kineszilhez, ahol szakemberek várnak. Notebookok, navigációk, PC-k, javítás, tonertöltés.
4: Kineszil számítástechnika.
3: Nyíregyháza, Incédi sor 17. Telefon 42-es körzet 786-266. www.kineszil.hu. Kineszil.hu.
5: Észak-Alföld jövőjét a hozzád hasonló vállalkozások formálják. Legyen szó mikro, kis vagy nagy vállalkozások.

0: hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. A Nyíregyházi Egyetem külföldi hallgatói számára szerveztek városnéző sétát. A fiatalok Nyíregyháza belvárosának történelmi és kulturális értékeit fedezték fel. Kis Kálmán, a Nyelv és Irodalomtudományi Intézet oktatója tartott számukra interaktív várostörténeti előadást. A városnéző sétát hagyományosan minden tanév elején megszervezi az intézmény az újonnan érkezett külföldi hallgatói számára. Idén több turnusban zajlott a program. A cél, hogy a fiatalok az egyetem környezetén kívül a várost is jobban megismerjék, hogy könnyebben kapcsolódjanak be a közösségi életbe. A must gáz veszélyeire figyelmeztet a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei katasztrófa védelem. Közleményükben azt írják, odafigyeléssel megelőzhetők a balesetek. A must gáz, vagyis széndioxid a szőlőlevének erjedésekor keletkezik, és komoly veszélyt jelenthet, ha nem biztosította megfelelő szellőztetés. Kiszorítja ugyanis az oxigént a helyiségből. Aki ilyen pincébe megy le, hamar oxigénhiányos állapotba kerülhet, eszméletvesztés vagy akár fulladás is bekövetkezhet. Érdemes a pincékben széndioxid előtt felszerelni, vagy alkalmazható a közismert gyertyás módszer is. Felhívják a figyelmet, hogy ha valaki mustgázzal kapcsolatos balesetet észlel, ne menjen le a pincébe, hanem azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot. Szabolcs-Szatmár-Beregben is történt már mustgázhoz kötődő tragédia. 2018-ban Kékcsén egy középkorú férfi vesztette életét, két társát időben kihozták a pincéből. Fókuszban a mozgás. 4 napon át várja sportprogramokkal hallgatóit és munkatársait a Nyíregyházi Egyetem az Európai Sport Hét keretében. A programsorozat célja, hogy minél többen megtapasztalják a rendszeres testmozgás közösség formáló erejét, és kipróbáljanak olyan mozgásformákat, amelyek hosszabb távon a mindennapjaik részévé válhatnak. Az egyetemen szeptember 21-e és 24-e között a Testnevelés és Sporttudományi Intézet oktatói szerveznek programokat. Aerobik, dobóverseny, röplabdázás, kerékpártúra és labdarúgó bajnokság is várja a mozogni vágyókat. Szerveznek kutyás mozgás programot, a 4 napos programsorozat pedig idén is az úszodában zárul. A részletek elérhetők az enyhe.hu oldalon. Napos, meleg idővel indul a csütörtök Nyíregyháza környékén, és a fátyol felhők mellett délután is sokat fog sütni a nap. A hőmérséklet eléri a 28 fokot, csapadék sehol sem várható, a szél mérsékelt marad. A folytatásban pénteken megnövekszik a felhőzet és pár fokos lehűlés érkezik, szombaton és vasárnap viszont ismét visszatér a napos, száraz kora őszi idő 24-26 fok közötti csúcsértékekkel, és a jövő hét elején sem valószínű eső, a híreket Zsíros Andrástól hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Jó reggel, csütörtök reggel is, best reggel, best FM. Én Simon Norbert vagyok. Nagy lépés az ovisoknak, amikor váltanak iskolára, és nagyon jól tudják ezt az intézményekben, az iskolákban is, éppen ezért már csalogatják a leendő elsősöket, például a Kazinciban, ahol szülői fórummal, nyílt tanítási nappal és játékos programokkal várják a nagycsoportos ovisokat, és persze a családokat a nyíregyházi Kazinci Ferenc tagintézményben. Az érdeklődők személyesen is megismerhetik az iskola képzési kínálatát, tehát beletekinthetnek a pedagógiai programba, a leendő elsős tanítókat és a mindennapokat is megismerhetik. A mai napon 16 óra 30 perccel fognak szülői fórumot rendezni, és szeptember 24-én csütörtökön pedig 8 és 9 óra között nyílt tanítási nap lesz, be lehet kukkantani az órákra is, az elsős tanítók óráira, Kazinci. És a BEM is hasonlókkal készül, élményekkel, játékos programokkal és sok lehetőséggel várják a leendő elsősöket itt is. Cél pedig az, hogy ezek a kisiskolások bepillanthassanak az intézmény mindennapjaiba, megismeressék a pedagógusokat, ugye a tanárbácsik, a tanárnéniket, a közösséget és azokat a lehetőségeket, amelyek a BEM-ben várják őket, az iskola mindennapjait, az élmény alapú oktatás, a sokszínű közösségi élet és a gyermek egyéni erősségeinek támogatása jellemzi alapvetően. Szeptember 24-én csütörtökön 16:30-tól várják a családokat, illetve október 6-án nyílt tanítási nap lesz majd itt is, és elindult a beiskolázás az Apácaiban is, itt pedig szeptember 22-én 17 órától várják a végzős ovisokat és persze a leendő elsősök szüleit egy tájékoztatóra az iskola ebédlőjében. Itt is nagyon sok információt lehet bezsebelni és meg lehet ismerni az iskolát, az Apácait. Amúgy pedig ezzel kapcsolatban további információkat lehet még találni az Apácai honlapján és a Facebook oldalukon is. Szóval elindult ez a csütörtöki nap, becsengettek az iskolákban, gyerekek már bent az oviban, és nekünk pedig szépen lassan megérkezik az első meeting a főnökkel, úgyhogy hajrá, sok sikert szeptember 17-éhez!

0: Jó reggel, csütörtök van, szeptember 17-e, és jövő héten pedig két nagyon jó kezdeményezés is indul országosan. Például a Teszed, ami igaz, hogy majd októberben lesz, viszont jövő hét keddig lehet regisztrálni az idei Teszed hulladékgyűjtő akcióra, és maga a kezdeményezés pedig idén október 12-e és 18-a között lesz. Ez az ország legnagyobb szemétszedési akciója, a cél pedig az, hogy felhívja a figyelmet az illegális hulladék elhelyezés megelőzésének és persze megszüntetésének fontosságára, népszerűsíti az önkéntességet és erősíti a környezet tudatosságot, regisztrálni pedig a szelektálok.hu oldalon lehet. És diákok, figyelem, nagyon jó pofa kezdeményezés a következő. Jövő hétfőn kezdődik a Millió lépése az iskoládért kihívás. Ez a 77 napos akció, itt a cél pedig az, hogy a résztvevők naponta legalább 8000 lépést, vagy pedig ennek megfelelő fizikai aktivitást teljesítsenek, és a lépéseket pedig az iskoláknak lehet gyűjteni, az intézmények pedig értékes sportszervásárlási támogatásért versenyeznek, a programhoz pedig a Millió lépés alkalmazáson keresztül lehet csatlakozni, és bárki csatlakozhat, csupán csak le kell tölteni a Millió lépés applikációt.
1: A nyíregyháziak! A nyíregyháziak! A jó zenéket szeretik! A jó zenéket szeretik! Imádják a legjobbakat! Imádják a legjobbakat! Igen, mindenből a legjobbat! A legjobbat!
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en. Csak 10
2: perc. Előre szeretném leszögezni, hogy nem vagyok jobban, és hangulatilag sem, de azért köszöntöm a hallgatókat, én eljöttem, én megtettem, amit a haza kívánt. Dr. Móri Gyulával fog beszélgetni, a Csak 10 perc rovat indul. Szia, doktor úr!
3: Szervusz! Megcsináltad, amit kértem tegnap?
2: Mit kértél? Nem is emlékszem.
3: Azt kért... Készen vagyok, az agyadra is ráment a hullám. Az a lényeg, hogy beszéltük, hogy bármilyen kórokozó támadott meg, az interferonok szintjének emelése az jó tud lenni. Ha a szervezeted még nem ott tart, hogy csináljon lázat, akkor csinálj te lázat. Ugye? És annyit mondtam, menj el szaunázni például. Na, mert mi ezzel a lényeg, és akkor azért beszéljünk, ne csak rólad, mert állandóan te fogod magad, és itt
2: én most meg sem szólaltam.
3: Diplomatikusan
2: látom, azt mondom, bántasz meg.
3: Sírsz, közben meg a hallgatókat nyugodtan kellene
2: ennyi segíteni. Kell még nekem. Amúgy itt
3: szabad. Szörnyű vagy ilyenkor egyébként, azt azért megjegyzem, hogy ez
2: a feleségem is ezt mondta.
3: Igazad van. Teljesen egyetértek a feleséget. Na figyelj, kérlek, mert dolgozom.
2: Csak ilyenkor másra vágyom. Ápoljanak, segítsenek, te is legyél segítőkész, érted?
3: Az ne leszek. Na akkor figyelj,
2: azt mondtam, segíti. Szaunázni. Nem akarok szaunázni olyankor, amikor rá se tudok nézni, hogy menjek el. De nem.
3: Na figyelj, akkor elmondom, hogy milyennek az egésznek a lényeg, és akkor figyelj rám. Jó? Egy szaunába 80, 90 vagy akár 100 fok is van, de be tudsz menni egy 90-100 fokos szaunába? Van bajod tőle, mikor be? Na, tehát ez elviselhető, ugye? Mikor van gond? Amikor megjön ez a koca szaunázó, amelyik fél dézsát, így a 90 fokos szaunába fél dézsát rálocsolja, ugye? Semmi köze az egészhez nincs, hogy kell szaunázni, hogy úgy hívják, hogy száraz szauna, azért tudsz ilyen magas hőt csinálni. Igen ám, de ha beleteszed a vizet, a víz a hőt sokkal jobban tudja átadni az emberi szervezetnek, és onnantól kezdve borzalmasan meleg.
2: Ezért
3: akár
2: süt, amikor veszed a levegőt? Hogy...
3: Igen, mert főleg amikor mondom, elkezdődik ez a vízgőzzel való telítés. Mert a gőzfürdőnek mennyi a maximális hőmérséklete?
2: 60.
3: Az 50 fok. 50. Tehát, hogy van 60, nem tudom, de szerintem nincs. Tehát minél nagyobb a víztartalom, tehát mert egy fürdővíz az már mondjuk úgy 40 fokig jó, mert fölötte már forráz, ugye? Tehát minél töményebben éri a víz a bőrfelületet, az annál jobban ad, illetve vesz el hőt. Na most ugye a hideg víz is olyan, hogy a hideg levegőt jobban bírod, de a hideg vízbe lásd Titanic, ugye a filmet biztosan mindenki látta, ott perceket tudsz egy ilyen néhány fokos vízben ellenni, míg mondjuk egy néhány fokos levegőben azért sokkal, de sokkal könnyebb. Mi a lényeg, és mire kértelek tegnap, és ez segítség, könyörgöm, hogy légy oly kedves, és emeld a testhődet. Tehát ha emeled a testhődet bármivel, akkor az interferon szintje a szervezetednek meg fog emelkedni. Az interferon pedig közvetlenül harcba fog bocsátkozni a kórokozóddal, ami megtámadott. Tehát ha testhőt emelsz, akkor interferon szintet emelsz, és akkor a védelem, illetve a gyógyulásod meglódul, előre megy. Tehát vízzel is hatékonyan lehet testhőt emelni. Forró levegővel is, de forró fürdővel, gőzfürdővel, forró törőközőkkel. Tehát ezt mondtam neked, ez
2: fordítottam, mint ahogy
3: láz.
2: Ezt régebben gondoltuk, hogy...
3: Igen, mert csináljunk benned mesterséges lázat, azaz emeljük meg a testet hőmérsékletét kívülről, és akkor meg fog emelkedni az interferon szinte.
2: Jó.
3: Tehát csinálj lázat, és akkor kész.
2: Mi bajom lehet?
3: Ez, mint a nagyi, vagy okay, takarunk
2: felhívás. Berdínhával. Segítsen valaki, hogy tudjunk egy jót szaunázni. Mármint, hogy én. És mert nekem nincs. Tehát, hogy...
3: Van egy csomó hely, ahol lehet. Hát ki ne találd már, hogy a hallgatók...
2: Nem akarok olyan helyre menni, szaunázni, ahol valakire hát valamit hihetetlen ráragasztatok, Gyula.
3: Keresse egy nagyit, aki bedugasztol téged reggelire. De mondok hozzá kutatási adatot, Tibi, mert ezt értsd meg. Tehát vizsgálták, hogy ha 30, ez egy 88-as vizsgálat volt, tehát egy limfocitákat, mindegy fehér vérsejteket vizsgáltak, és megnézték azok interferon termelését. ha 37 fokról 39 fokra emelték a szervezetet. 10-szer több interferon termeltek 39 fokon ezek a sejtek, mint 37 fokon. Tetszik érteni? A COVID tanulmányokat is, ha megnézed, akinek magas volt az interferon szintje, mérsékelt problémákat okozott a COVID, akinek alacsony volt, ott meg bízott, elterjedt és szétszette őket. Tehát mindenki kezdjen el szaunázni, és akkor kedves hallgató, valaki fogadja már be ezt a drága jó műsorvezetőt ma egy kis baktérium vagy vírus szétszóró szaunázásra. Azt nem saját... hiszem, hogy valaki téged ilyen takonypócként akar ott látni.
2: Ne, na. Barátomék Ádámék írta nekem, hogy ma este várunk 19 óra. Na.
3: Helyes. Jó, rendben. Akkor menjél Ádámékhoz végre, hogy gyógyulj. De mi a lényeg? Az a lényeg, hogy például a szaunának a hatását mérték. Tehát ugye ezek, azt hiszem, hogy Finországhoz, vagy nem vagyok benne biztos, de lényeg, hogy rendszeresen szauna hatást mértek, és az volt a lényeg, hogy a nulla szauna és az egy szauna között óriási különbség volt, de még az egy meg a több szauna között is. Tehát ahogy nőtt a szaunával töltött napok száma, úgy nőtt az ellenálló képesség és az interferon szint. Tehát ez nagyon-nagyon lényeges. Na most, ha már akkor szaunázol, akkor menjünk egy picit ebbe vele, mert ide már jön az a víz másodlagos hatása. Kell-e szerinted ilyen állapotban lehűteni magadat szauna után hideg zuhannyal vagy merülő medencében?
2: Szerintem nem.
3: De. És miért kell? Mert egy óriási tévhit van megint, és ezt cáfoljuk meg. A szauna mit
2: csinál? De még
3: csinál?
2: Jobban meg fogok fázni.
3: Nem fogsz megfázni. A szauna felmelegíti a testedet. Tibi, forráztad már le magad? Sajnos mindenki, hogy rácsapódott valami forró, mereg. Egy pillanat, igaz? Azonnal elkapott.
2: Azonnal hideg víz alá.
3: Utána hideg víz alá. Mennyi időre?
2: Hát folyatjuk addig, ameddig...
3: Mennyi? Amíg, az mennyi
2: bizsereg.
3: Idő?
2: Hát egy ilyen pillanatra
3: rá, egy pillanatra ráment a meleg valami. Egy pillanatra ment rá. Mi a csodának kell 10 percig, vagy 3-ig, vagy 5-ig folyatni rá a vizet? Egyébként minél tovább folyatod, annál jobb. Tudod miért? Azért, mert annyira jó az emberi szövetnek a hővezetése, hogy nagyon mélyen felmelegíti. Az a pici érintő, erős hő. Mélyen felmelegíti, és mikor azt vissza akarod hűteni, akkor bizony hosszú idő, mire a teljes mélységet visszahűtöd. Kijössz a szaunából, felhúztad a testhődet, mit csinál a szervezetet? Kitágítja a pólusaidat, ugye már az izzadás is ennek a része, mert megpróbál lehűteni. Tehát ha semmit nem csinálsz, akkor a kitágult pórusok meg a kijövő izzadság viszonylag gyorsan le fogja vinni ezt a megmelegített testhőt, tehát vége a mesterségesen kreált lázoknak. De ha belemész hideg zuhanyba vagy merülőmedencébe, minél hidegebb, annál jobb, húzza, összerántja a bőr felületén lévő ereket, hogy megakadályozza immáron most már a kihűlést. De nem kell fél órákig ott állni a zuhany alatt, tehát nem az a lényeg, hogy hűsd le a testedet, csodán. Mi történik? Belül meleg maradsz, de kívül összezárja a szervezet a bőrnek az ereit, hogy ne tudjon hőt leadni, és innentől kezdve
2: a bent tartod a hőt.
3: Pontosan így van. Tehát ezért van a hideg a szaunázás végén, hogy belül a maga szervezetnek a belső hőmérséklete az minél tovább megmaradjon. És ezért van az, hogy utána lefekszel, és pihensz legalább annyi időt, mint amennyit a szaunában voltál, nem amennyit lehűltél, és még egyszer mondom, nem kell lehűteni magad, csak hirtelen az ereket
2: összezár. És közben bent a test pedig dolgozik.
3: Így van, pontosan a testedben pedig a hő dolgozik, emeli az interferon szintet, és nagyon-nagyon-nagyon jó lesz a története. Tehát ez az egyik része a dolognak, hogy akkor a meleg és a melegből tartós meleg és interferon. Egyébként nézd meg, ha szaunából mindig szokták csinálni ennek, jaj, az utolsó szauna kör után már nem megyek lehűlni. Akkor az a hatás tulajdonképpen ki is esik, de ha meg elmegy lehűlni, akkor ott van, aki nem ment lehűlni, egyáltalán nem izzad, és ott van, aki elment lehűlni ugyanabban az autóban, és arra megfolyik a víz. Mert ott meg a szervezet érzi, hogy még mindig nagyon meleg van. És van még egy hatás, ezt csak zárójelben mondom, és nem is akarom nagyon ragozni, a fehér vérsejtek a kisebb erekben összetorlódnak, beszorulnak, és nem járőröznek, hanem oda meg vannak szorulva. Abban a pillanatban, ha ezt a tágítás szűkítés hatást megcsinálod, akkor igazából ez kilöpi őket, és hatalmas mennyiségű fehér vérsejt vesz részt az immunvédelemben, és kezd el járőrözni. Tetszik érteni?
2: Tetszik. Tehát, de különben Gyula, ez nekem szimpi.
3: Na de akkor végre valahára, akkor menjél Kálmánékhoz, vagy Ádámékhoz.
2: Ádámékhoz.
3: Ádámékhoz, bocsánat. Menjél Ádámékhoz, és onnantól kezdve meg fogsz gyógyulni.
2: Nekem tök aranyos, tehát hogy most mit tudom én azért ma nem engedném be Szakács Tibit krákogva.
3: Tényleg, én sem.
2: Remélem, ezt már most nem hallotta. Sem. Nehogy lefújja. Akkor vége a kísérletnek. Na jó, meglátjuk, jó? Majd beszámolok holnap. Jó?
3: Rendben.
2: Ennyit erről. Jó, köszönöm szépen akkor a tanácsot.
3: Szívesen.
2: Oké, okay. Szia-szia.
3: Szia-szia.

0: ülök tovább.
1: Szerintem az anyukák többsége tudja, hogy milyen az az igazi ölbebaba, az a gyerek, akit egy pillanatra sem lehet letenni egy bizonyos korszakban, mert akkor rögtön jelzi, hogy menjek én vissza csak szépen anyukának a karjába, és ezáltal az anyukák igencsak edzettek. Hát ők azok, akik a legjobban gyakorlatban vannak, ugye az anyukák, hogyha a gyerekeket kell emelgetni. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy apukának se baj, hogyha kicsit majd rágyúl szeptember 26-ára, ugyanis szombaton, ez egy szombati nap lesz, már 9. alkalommal emelhetik magasba a gyerekeket a szülők ország szerte, itt persze a városunkban, Nyíregyházán is. A lényege pedig egyetlen szimbolikus pillanat, ugyanis pontban 11 órakor a résztvevő szülők az ország és a határon túli magyar laktak területek számos pontján egyszerre emelik a magasba a legkisebbeket, megmutatva, hogy a gyerek a legnagyobb érték, és Nyíregyháza idén is hivatalos helyszínként csatlakozik a megmozduláshoz. A Józsavárosban az Ungvársétány 3-5 szám előtti térre várják a családokat, bár a fő attrakció ugye a 11 óra, amikor is megtörténik országszerte a közös gyerekemelés. A szervezők azért egy egész komplett délelőtti programmal készülnek, így már 9:30-tól érdemes kilátogatni a helyszínre. Természetesen a rendezvényen való részvétel teljes mértékben ingyenes és díjtalan. 9 órakor megint csak nyíregyházi frissekkel készülünk, és bőven van még program szeptemberre a Talsójunkba. A következő órában jönnek is a friss ajánlatok.
2: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letölje.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei, változatosan.

0: reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Gazdák, kerttulajdonosok, figyelem!
2: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
1: Növényvédőszerek, vetőmag, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
2: Keressen minket Balkányban, vagy a hungarogazda.hu oldalon.
1: Nyírkem, az egészséges kert titka.
0: Ha elmúltál 5 éves és szeretsz mozogni, most figyelj! Vízilabda, úszás, aquafitness az Aqua SC-nél. Tanulj a legjobbaktól, jelentkezz induló csoportjainkba. Várunk az új városi úszodában. Aqua SC.
3: Tartasz közénk te is.
4: Egy jó rádióreklám nem mond el mindent. Egy dolgot mond el, de azt jól, hogy megjegyezd. Ebben tudok neked is segíteni. Rádióreklám.

0: helyen végeztek, írja a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. A közösségi oldalukon közzétett beszámoló szerint a fiatalok kiemelkedő 86%-os teljesítményt nyújtottak a megmérettetésen. Ezzel kiérdemelték a minősített első segélynyújtó csapat elismerést is. A bánkisok értékel emellett a legmagasabb pontszámot a Magyar Vöröskereszt történeti totóján, amiért külön díjat is átvehettek. A fenntarthatóság állt annak a szakmai fórumnak a középpontjában, amelyet a Primom Alapítvány és a VOSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei szervezete közösen rendezett a napokban. Az eseményen elsősorban a fenntartható életmód, a környezettudatos vállalkozások, valamint a működő jó gyakorlatok bemutatása kapta a fő hangsúlyt, írta meg a nyíregyháza.hu. Az eseményen helyi példákkal is alátámasztották a környezettudatos működést. A szakmai előadásokat termékkóstoló és kötetlen fórum követte. Jubileumot ünnepel a tanévben a Nyíregyházi Arany János Gimnázium általános iskola és kollégium. Egész évben szerveznek majd programokat ennek jegyében. Az első esemény az Arany 50 kupa labdarúgó torna volt, számolva a nyíregyházi sporthírek. A sportrendezvényen 3 korosztály csapatai mérkőztek meg, 3.-4. évfolyam, 5.-6. évfolyam és gimnáziumi kategóriában. A fiatalabb korosztályokban az arany csapatai bizonyultak a legerősebbnek, míg a gimnazisták mezőnyében az Rényi Gimnázium szerezte meg a bajnoki címet. A torna végén díjazták a legjobb játékost, a legjobb kapust és a gólkirályt is minden korosztályban. Szombaton az Eiszmann városi úszodában rendezi meg a Nyíregyházi Sportcentrum a 4. Master NSC Kupa Senior úszóversenyt. 120 versenyző érkezik a megmérettetésre az ország minden pontjáról, ők mintegy 500 rajtban állnak majd rajtkőre. A szervezők célja, hogy a szenior korosztály számára is biztosítsanak versenyzési lehetőséget és népszerűsítsék az úszást, közölte a Sportcentrum. Napos, meleg idővel indul a csütörtök Nyíregyháza környékén, és a fántyol felhők mellett délután is sokat fog sütni a nap. A hőmérséklet eléri a 28 fokot, csapadék sehol sem várható, a szél mérsékelt marad. A folytatásban pénteken megnövekszik a felhőzet és pár fokos lehűlés érkezik, szombaton és vasárnap viszont ismét visszatér a napos, száraz kora őszi idő 24-26 fok közötti csúcsértékekkel, és a jövő hét elején sem valószínű eső, a híreket Zsíros Andrástól hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

Érkeznek is a friss program tippek. Készül az őszre borbánya a művelődési házban. Már is mondom a kínálatot. Szeptember 21-én hétfőn bűnmegelőzési előadással készülnek. Másnap 22-én üdvözlünk a country világában. Hát, hogyha valami nagyon szórakoztató tánc, az pont a country. 23-án borbányai néptáncos lesz majd. 24-én évadnyitó ringató anyukáknak és gyerekeknek. 25-én pénteken pedig jön majd a borbányai pálinka, sütemény és pogácsa. Verseny, hát ez így ebben a sorrendben jöhet is. Margaretta utca, 50 szám. És jövő héten a Szív világnapja is érkezik, és éppen ezért a városmajori egészségnapok is egyre közelebb vannak. Ugyanebben a dátumban, szeptember 22-én szenior örömtánccal kezdenek majd, másnap 23-án Reiki klub, 24-én gerinc jóga, 25-én pedig gyógytorna, valamint különböző szűrővizsgálatok és szépségtanácsadás. Ez pedig a városmajori művelődési ház jövő hete, Városmajor utca 5. Let me

0: FM.
1: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: A fülnek, az agynak, a szívnek. A szívnek. Szerintünk nem csak a 20 évesek.

0: katasztrófa védelmi hírekkel folytatjuk a Best reggelt. Eléggé eseménydús volt a tegnapi nap, jönnek is a részletek Rutkai Dér Viviantől. Szia, jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek, hello Norbi! Valóban eseménydús volt a tegnap, műszaki mentések és egy-két kisebb tűzeset is volt. Két személygépkocsi ütközött össze tegnap délután Nyírlövőn a Dózsa-György utcában, ott a kisvárdai hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket, majd a rendőrségi helyszínen is után megszüntették a forgalmi akadályt. Az autókban csak a sofőrök utaztak, egyiküket könnyű sérüléssel szállították kórházba a mentők. Említettem, hogy kisebb tűzeset is történt. Pap településen 400, Tibor szállásnál 200 négyzetméteren égett a vegetáció. Ezeken a helyszíneken a kisvárdai hivatásos, a papi önkéntes és a mátészalkai hivatásos tűzoltók oltották el a szabadtéri tüzeket, de jóval nagyobb kiterjedésű tüzek is voltak, például Nyíregyházán a Vesték Vilmos utcában egy gondozatlan területen lakóházak mögött 2000 négyzetméteren égett a száraz vegetáció, fagerendák, forgalomból kivont gépjárműroncsok és egy mezőgazdasági munkagép is. A város hivatásos tűzoltói nagy erőkkel, 4 járművel vonultak a helyszínre, és 5 gyorsugárral, puttonyfecskendőkkel, kéziszerszámokkal oltották el a tüzet. Az egységek kérkezés előtt egy propánbután gázpalack felhasadt, személyisérülés szerencsére nem történt. Tűz keletkezett egy lakatlan családi ház egyik szobájában tegnap délelőtt Ibrányban, a Toldi utcában. A helyi önkormányzati, valamint a nyíregyházi hivatásos tűzoltók dugólétrákkal, 2 vízsugárral, kéziszerszámokkal avatkoztak be, személyisérülés nem történt. 24 négyzetméteres garázs, benne pedig háztartási eszközök, akupak nélküli elektromos roller, kerti játékok, műszaki felszerelések égtek szerdán délután Dombrádon, a Mártírok útján egy családi ház kertjében. A kisvárdai hivatásos tűzoltók 2 gyorsugárral, kéziszerszámokkal fékezték meg a lángokat, személyisérülés nem történt. Én köszönöm a figyelmet, szép és nyugodt napot kívánok mindenkinek, és aki csak teheti, látogasson ki a Korzó melletti területre, hiszen ott van a Biztonság hete elnevezésű rendezvény, ahol többek között a tűzoltók és a rendőrök is ott lesznek.
0: Köszönjük mi is a híreket, és persze jó munkát már, szia!
2: A nyíregyháziak! A nyíregyháziak! A jó zenéket szeretik! A jó zenéket szeretik! So what's not supposed to be about, baby? Get free up your mind and stop acting crazy! Imádják a legjobbakat! Imádják a legjobbakat! Oh, jöttem, mint egy hurikán! Oh, láttam minden éjszakát! Igen, mindenből a legjobbat! A legjobbat! I don't wanna ride.
3: A 103.9 Best FM.
2: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

Kifejezetten sportos hétvége lesz a mostani, na meg a jövő heti is. Most hétvégén nyíregyházi Extreme Trail, ugye szeptember 19-20. A sporteseménynek pedig ezúttal is a Sóstói erdő és az Aquarius élmény és parkfürdő fog otthont adni. Szombaton akadályfutás, vasárnap pedig futóverseny, és ráadásul a futás után csobbanhatunk egyet a parkfürdő termál medencéjében, ami csak az Extreme Trail versenyzőinek és a kísérőinek lesz megnyitva. Ráadásul még jó kis nyárias idő is lesz hozzá. Jövő héten pedig Bringa város, szeptember 26, szombat, idén 14 regisztrációs pontról lehet majd elindulni, és összesen 24 helyszínen gyűjthetők a pecsétek, ráadásul lakossági kérésre egészen 15 óráig, szóval bőven lesz idő majd tekerni, a Bringa pontokon pedig családi programok, játékos feladatok és több helyszínen kereszt tesztek és kereszt pályák is várják majd a résztvevőket, és ráadásul 12 pecséttől már ajándékot lehet kapni, aki pedig mind a 24 pecsétet megszerzi, részt vesz majd a nap végén, a fődíj sorsolásán egy vadonatúj kerékpárral lehet gazdagabb.

0: legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat. Hey, what's wrong with you?
2: You're looking kind of down for me. Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei.

0: legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, érkeznek a friss hírek a Főtaxitól. Folytatódnak a munkálatok a közműhelyreállításokkal, valamint a közvilágítási oszlopok hibáinak javítását végzik a stadion előtt a Sóstói úton. Itt kisebb forgalom korlátozásra számítsanak. Nyíregyháza és Nagykálló között irányonként jelzőlámpa irányítja a főút forgalmát. Nagyszállásnál sávátolással közlekedhetnek, 40 km/h sebességkorlátozás van érvényben. Teljes útlezárás mellett dolgoznak a szakemberek a 36-os főútvonalon, a Salamon-Bokori út és a Valenta autó közötti szakaszon, ezért jelentősen nagyobb a forgalom a 38-as főútvonalon, Nyíltelek és Nyíregyháza között torlódásra kell számítani. Nem megszokásból közlekedjenek, vezessenek óvatosan. Legyen szép a napjuk, ehhez hatóság és balesetmentes közlekedést kíván a Főtaxi.

Ma még így csütörtökön Nyíregyházán kapunk egy kis utóízelítőt a nyárból, pedig lélekben már mindannyian a bekuckózós teás pokrócoknál tartunk. A strandokon már csak a kacsák úsznak, de azért, hogyha hazaérünk délután, azért kipattintunk egy doboz hideg sört a teraszon, mert hát mégiscsak 30 fok van árnyékban, bizony ez várható, akármilyen hihetetlen, kifejezetten nyárias délutánra készülünk itt Nyíregyházán, már így a délelőtti órákban lehet szerintem tervezgetni azt, hogy mire is használjuk ki ezt a jó időt, ha majd végzünk a munkában. Addig is sok sikert mindenkinek a mai napra. Én Simon Norbert vagyok, holnap reggel pedig indítjuk a hétvégét.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szakács Tibor vagyok. 30 éve rádiózom. Egy dolgot megtanultam. Könnyebb annak eladni, aki már ismeri a neved. Ebben segítek. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Fókuszban a fenntarthatóság. Szakmai konferenciát szervez a VMKK. Ismét lesz Bringaváros. Köszöntöm Önöket, a Best FM híreit Zsíros Andrástól hallják. Már is mondom a részleteket. A fenntarthatóság állt annak a szakmai fórumnak a középpontjában, amelyet a Primom Alapítvány és a VOSZ Szabolcs-Szatmár Beregvár megyei szervezete közösen rendezett a napokban. Az eseményen elsősorban a fenntartható életmód, a környezettudatos vállalkozások, valamint a működő jó gyakorlatok bemutatása kapta a fő hangsúlyt, írta meg a nyíregyháza.hu. Az eseményen helyi példákkal is alátámasztották a környezettudatos működést. A szakmai előadásokat termékkóstoló és kötetlen fórum követte. A Magyar Animáció Aranykora címmel szakmai konferenciát szerveznek a Váci Mihály Kulturális Központban szeptember 24-én. Az esemény a hazai rajzfilmgyártás kiemelkedő időszakát mutatja be, művészeti, pedagógiai, közművelődési és társadalomtörténeti nézőpontból tudatta a nyíregyházi intézmény. Mészáros Szilárd, a VMKK igazgatója köszönti majd a megjelenteket, akik ezt követően előadásokon vehetnek részt. Szó lesz a vizuális nevelésről, a magyar népmesékről, Dargai Attila életművéről, valamint az 1980-as években jellemző populáris kultúráról és animációs filmekről is. A részletes program elérhető a Váci Mihály Kulturális Központ közösségi oldalán. Kerékpárral fedezhetjük fel Nyíregyházát. Szeptember 26-án szombaton 9. alkalommal rendezik meg a Bringavárost. Az önkormányzat és a Bringasziget közös szabadidősport eseményén a családok ezúttal 24 helyszínen gyűjthetik majd a pecséteket, mondta rádiónak Kovács Ferenc polgármester.
3: Bár ez olyan hagyomány Nyíregyházán, ami nagyon-nagyon népszerű. A civil szervezeteket emelném ki, hogy az egyes városrészekben a pecsétgyűjtő helyeken külön programokat szerveznek, és hát ugye itt a Kossuth téren meg újra lesz a Görgős kerékpáron a városrészek versenye. Tehát én azt gondolom, hogy ez nagyon jó egész napos program lesz. A pecsétgyűjtés idejét is éppen ezért, mert egy-egy ponton elidőznek az emberek. Délután 3 óráig hosszabbítottuk meg. Itt a mozgás, az egészség, a közlekedés biztonság az mindig egy kiemelt célunk, és a közösség az mind a három megjelenik ebben a napban.
2: És most néhány szó az időjárásról. Napos, fátyol, felhős, meleg időnk van. Nyíregyházán a hőmérséklet a délutáni órákban eléri a 28 fokot. A légmozgás többnyire gyenge marad, esőre sehol sem kell számítani. A folytatásban pénteken átvonul egy felhősáv, ami pár fokos lehűlést hoz, ekkor azért kialakulhatnak helyenként futózáporok. A hétvégén és a jövő hét elején viszont ismét a csapadékmentes, kellemesen meleg, napsütéses, kora őszi időjárásé lesz a főszerep 25 fok körül. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: Nagyon-nagyon kellemes, szép csütörtököt kívánok, 2026. szeptember 17-e van. Isten éltesse a zsófiákat, ma ők ünnepelnek. Én Szendi Hajni vagyok, rádiózzunk együtt itt a Best FM-en a következő 4 órában.

0: Az ön posta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

Szeptember 17-e van, Isten éltesse a Zsófiákat, hiszen ma ők ünneplik a névnapjukat. A zsófiai görög eredetű női név, és az a jelentése, hogy bölcsesség, rengeteg rokon neve van. Szofi, Szófia, Szonya, Zsófi, Zsóka, Szofianna és Szofia, illetve Szofiána. A Zsófia nagyon gyakori név volt egyébként Magyarországon a 16.-18. Században, a 20. században aztán vesztett a népszerűségéből, de a 90-es években ismét egy igen gyakori név lett. A 2000-es években a 4.-9. helyen mozgott. A Szofi és a Zsófi szorványos, a Zsóka igen ritka név volt. A 90-es években, aztán a 2000-es években sem húztak bele, jelenleg sincsenek a 100 leggyakrabban adott női név között. A Zsófiák egyébként ünnepelhetnek április 30-án, májusban még háromszor, augusztus 1-én, illetve majd még szeptemberben 30-án is. Vannak híres zsófiáink, például Balduin Dorottya Zsófia írónő, Balla Zsófia költő, Bán Zsófia irodalmár, Fegyverneki Zsófia magyar kosárlabdázó, vagy Fodor Zsóka színésznő.

0: step. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself.
1: Mindenből a legjobbat a 90-es és 2000-es évek slágerei közül. Ez a 103.9 Best FM.

0: Maglóczky Tibor kutyakiképzővel beszélgetek ma, és nem is lehetne más a témánk, persze ma sem, mint a négylábú kedvenceink, a kutyák. Szia Tibi!
1: Szia Hani, üdvözlöm a hallgatókat!
0: No hát, ma az lesz a témánk, hogy mit csináljunk, ha felugrál a kutya. Ugye, ugrik a gazdira, ugrik, ha jön valaki, pattog, mint a nikkelbolha. Egyáltalán miért csinálja ezt a kutya, szerintem nyissunk ezzel.
1: Igen, ahogy elmondtad a felvezetőben, egyből nekem is az futott át az agyamon, hogy mi lehet ennek az oka.
0: Igen.
1: Hogy a kiskutya vagy a nagykutya ugrál. Ugye nagyon sokszor ember-kutya kapcsolatról beszélünk, tehát már mi is meghatározzuk azt, hogy a kutya hogyan viselkedhet velünk szemben. Nyilván most, ha egy kiskutya bekerül a családba, cuki-muki, mindenki szereti, mindenki játszani akar vele, de egy ösztönlényt vittünk haza, aki nem tudja a szabályt. A szabályokat nekünk kell kialakítani a kiskutya életében, és most megint ugye visszatérhetünk oda, hogy az adott egyed számít, hogy hogyan viselkedik. Tehát biztos van olyan kiskutya, hogy hazavisszük, és nem fog ugrálni, nem fogja harabdálni a kezünket. De vannak olyan kiskutyák, és a többség ilyen, aki érdeklődő, nyitott, eleven, embercentrikus, játszani szeretne, az kutya módon fog velünk játszani. Uh-huh. És a kutyáknak a viselkedési, illetve kommunikációs repertoárjában benne van az, hogy igen, nincs keze, ezért a szájával fog meg dolgokat, akár a mi cipőfűzőnket, nadrágszárunkat, kezünket is elkapja. Uh-huh. Egyik kis kutya úgy játszik a másikra, hogy ráugrik, felborítja, lenyomja, ugye a vadászatot
0: imitálják. Igen.
1: Tehát a játék, ugye felkészülés az életre, de mivel az alomból már elhoztuk, az anyakutyától elhoztuk, az alomtársaival nem találkozik, az új közössége a család. Ezért az ott lakó élőlényekkel fog kommunikálni, játszani, uh-huh. de ő kutyamódon fog játszani, és itt kell nekünk felkészülni, még mielőtt hazavisszük a kiskutyát. Mit viszünk haza? Egy kiskutyát. Hogyan működik egy kiskutya? Csúnya szóval. Uh-huh. Milyen ösztönök vezérlik? Mi van, ha olyan dolgot tesz a kiskutya, amit nem szeretnék? Akkor hogyan fogom leállítani? Hogyan tudom leállítani? Uh-huh. Ugye ezek a kérdések nagyon fontosak, és én már megtapasztaltam ezt, hogy egyre több olyan felelős gazdi van, aki kutyavásárlás előtt beszélget már olyan emberekkel, akiknek van kutyája, akár a tenyésztővel, akár az ismeretségi körében keres ilyen embereket, vagy akár kiképzőket, és engem is fel szoktak hívni ilyen ügyben, és én ezt nagyon jónak tartom, mert akkor el tudunk beszélgetni, hogy kinek milyen igényei vannak, mit szeretne, uh-huh. milyen kutyát szeretné, miért azt a fajtát választja, mire készülhet fel, úgyhogy ez egy jó dolog.
0: Uh-huh. Ha visszakanyarodunk ahhoz, hogy felugrál a kutya, akkor szerintem ebben is azért vannak fokozatok, mert például nálunk a bodza azt csinálja, hogyha jön valaki, akkor annyira örül, hogy megáll előtte, és így tulajdonképpen így fölágaskodik rá, hogy simogassa meg. Én akkor leveszem, nem szabad, arrébb megyünk befejezni, de van olyan kutya, aki folyamatosan pattog, tehát egy lépést nem lehet tőle tenni, és akkor valahogy én azt vettem észre, hogy talán az a, nekem az az ösztönös ilyenkor, hogy belelépek a személyes terébe a kutyának, és akkor nem fog ugrálni tovább. Ez hülyeség? Vagy hogy lehet ezt legátolni?
1: Nagyon jó, amit mondtál, tehát ezt én is szoktam javasolni, meg alkalmazni is, hogyha a kutya ugrál, akkor mindenképpen szembe kell mozdulni vele.
0: Aha.
1: Tehát, hogyha ellépünk előle, akkor erősítjük benne ezt a mozgásformát, hogy megteheti az ugrálást. Uh-huh. Ugye azt szoktam mondani, hogy ez olyan, mint a vákum. Felugrik a kutya, és én hátralépek, akkor a kutyát bevonzom,
0: utána,
1: és
0: igen.
1: ő folytatja.
0: Igen.
1: De ha szembe megyek vele, az meg olyan, mint ugye a mágnesnek az azonos húsai, én ott taszítják egymást. Na most ez megint egyetfüggő, hogy melyik kutya hogyan reagál rá, meg az, hogy én ezt hogyan kivitelezem, uh-huh. ezt a mozdulatot, mert ezt meg lehet csinálni lassan, meg lehet csinálni óvatosan, meg lehet csinálni gyorsan, határozottan, keményen, akár még előtte berakok egy tiltószót, rászólok nagyon határozottan, hogy nem, és felé mozdulok. Ugye megint egyetfüggő, hogy ezek közül a módszerek közül mi az, ami célra vezet. Mert most elmondhatok én itt legalább 50 féle variációt, de még mindig biztos, hogy lesz olyan kutya, amelyikre egyik sem alkalmazható 100%-ban, mert mindig az adott helyzet, az adott kutya számít.
0: Uh-huh.
1: Tehát lehet, hogy a gazdi megcsinálja azt, amit én, csak egy picit másképp.
0: Igen.
1: Ezért neki nem fog működni a kutya. De lehet, hogy a családban egy másik családtag megcsinálja nagyjából ugyanazt, mint a másik családtag, és neki még működik.
0: Lehet, hogy érzi a kutya, hogy kigondolja komolyan?
1: Nem.
0: Nem?
1: Tehát olyan icipici különbségek vannak a végrehajtásban, amit a kutya észrevesz. Mert a kutyánál a testbeszéd az első.
0: Jaj, a testbeszéd, aha.
1: Ha én gyorsabban mozdulok, vagy fölé hajolok közben, az egy igazi fölé hajol például, a másik nem hajol fölé. Lehet, aha, hogy csak ennyi hiányzik ebből a mozdulatsorból, egyébként mindent ugyanúgy csinált, de már más jelent.
0: Uh-huh.
1: Ugye, hogyha fölé hajol az ember, az egy domináns viselkedés. A kutyáknál is ugye meg lehet figyelni, hogyha két kutya találkozik, és nem ismerik egymást, akkor ott megy egy ismerkedési folyamat.
0: Igen.
1: Mind a kettő feszít, lassan mozog, kihúzza magát, hogy minél nagyobbnak lássa. A szemben lévő kutya próbálja a fejét, hogyha mondjuk azonos magasságúak, próbálja a fejét a másiknak a marjára tenni, aha, próbál fölé helyezkedni. Na most ezeket, hogyha mi ismerjük ezeket a jeleket, akkor mi ezt be tudjuk építeni a saját repertoárunkba. Mert ugye azt szoktam mondani, hogy az ember minden szóval akar megoldani a kutyánál, de az nem fog működni addig, amíg nem tanítjuk meg neki, aha, hogy az adott szó
0: az mit jelent.
1: Az mit jelent.
0: Aha.
1: Tehát ez egy nagyon fontos dolog. Tehát visszatérve oda, a kiskutya miért ugrál? Azért, mert izgatott, játszani akar, csak ott jön be a mi felelősségünk, hogy amíg kicsi a kutya, és ez nekünk tetszik, és ebben erősítjük, hogy elkezd ugrálni, vagy már az én hangomra, vagy az én mozdulataimra kezd el ugrálni, akkor már én indítom be, ugye ez is különbség, én indítom be, vagy a kutya kezdi.
0: Uh-huh.
1: És én ezt még megerősítem, hogy jaj, de cuki, mert úgy beszélek vele, hogy jaj, hát hazajött apa, hazajött anya, jaj, cuki, muki, stb. És egyre jobban belelovalja magát ebbe, és ez lesz neki a természetes.
0: Igen.
1: Csak mikor most csak mondok egy számot, mert ugye nagyon sokféle kutyafajta van, de mondjuk amikor a 6-8 kilós kiskutya elkezd ugrálni, és az ember azt még könnyen elviseli,
0: igen,
1: de 6 hónap múlva a 6-8 kilós kiskutya lehet, hogy 30 kiló vagy 40 kiló.
0: Na, akkor már borulunk.
1: És ugyanúgy, igen, ugrál, és ugyanúgy karmol, ugyanúgy harap, sőt, általában ez egyre rosszabb, mert a kutyának nagyon tetszik, hogy a gazdinak nagyon tetszik,
0: igen,
1: ezért felpörgetjük még jobban, és akaratunkon kívül rögzítjük benne ezt a most már rossz szokásnak nevezhetjük ezt az ugrálást, és ha én későn kezdem ezt helyre tenni, akkor sokkal nehezebb dolgom van, mintha az elején azt mondtam volna, hogy figyelj, oké, ezt nem.
0: Igen.
1: Játszhatunk, de mondjuk ugrálás nincs. Lehet még egy olyan profi megoldás, csak erre fel kell készülni. Ha engedem, akkor van ugrálás, ha nem engedem, aha, akkor nincs ugrálás.
0: Jaj, hát ezeket imádom, mikor mondod, ha engedem, így van, ha nem, nem. Meg egyébként azt is be kell kalkulálni, hogy mekkora lesz a kutyám. Ugyanis itt a felugrálásnál most nyilván a bodza 14 kiló, tehát azért ő mit tevé, 13,2, bocsánat. Szóval, hogy olyan nagy kert nem csinál, de egy fél évvel ezelőtt találkoztam egy kuvaszos csávóval, aki azt mondta, az ő kuvasza nagyon cuki, nagyon aranyos, és kihagyott vele az udvaron, mert ő beszaladt valamiért a házba. A kuvasz meg úgy gondolta, hogy hát ő a két mellső lábát ráteszi az én vállamra. És ott volt mögöttünk egy személyautó, amire konkrétan ráestem. Mert egy kuvasz azért súlya van. Arról nem is beszélve, hogy pisik a rendelt Tibi. Tehát, hogy az jutott eszembe, hogy ez egy kuvasz. Tehát a feje ott volt, ahol az enyém. Tehát egy mozdulat, és meghaltam. És az jutott eszembe, hogy ez a csávó, aki világéletében kuvaszos gazdi volt, hogy így nem gondolta azt, hogy ez igaz. Mert amikor kijöttek, azt mondta, nyugodjak meg, nem bánt, játszik. Ez volt a válasz. Hát alig, lepergett az életem. Hát ez az.
1: Hát igen, és akkor mondjuk még azt is mondhatjuk, hogy most ezt viszonylag könnyen megúsztad, mert ez a kutya csak két lábra állt, és
0: hát
1: csak
0: igen,
1: rád tette a lábát.
0: Nem ugrott.
1: De ha mondjuk egy ilyen méretű kutya nagy intenzitással ugrik, hát az átrendezi az embernek a fogsorát, betöri az orrát.
0: Mindent.
1: Még csak játékból is.
0: Igen.
1: Tehát egy ilyen 60 kilós kutya, az felcsapja a fejét, az igen komoly sérülést
0: hát
1: tud okozni.
0: Hát az is, igen.
1: Még anélkül is, hogy ugye agresszív lenne, csak pusztán játékból ne ugrál.
0: Szóval ez nagy felelősség, ez amit mondasz, hogy tényleg ez a jaj de cuki, jaj de aranyos, csak kalkuláljuk be, hogy mekkora lesz, esetleg akaratán kívül is tud kárt okozni, tehát hogy ez a felugrálás, ez cuki, de szerintem is azért kezelendő. De hogy miért harabdál minket a kutya, meg hogy azt hogyan kell legátolni, legközelebb ezzel folytatjuk. Köszönöm szépen.
1: Nagyon szívesen.

tartalmas szórakozást kívánok, Szendi Hajni vagyok. Jön nálunk a kalendárium, mondom, mit kell tudnunk szeptember 17-éről, azaz a mai napról. Ma a zsófiákat köszönthetjük föl. 1374-ben Nagy Lajos kiadta a kassai privilégiumot, amelyben a leányági örökösödés elismerése fejében bővítette a lengyel nemesség előjogait. 1598-ban német alföldi tengerészek felfedezték Mauritius szigetét. 1787-ben az Egyesült Államok alkotmányát ezen a napon fogadták el. Darwin megérkezett a Galapagos szigetekre 1835-ben. 1849-ben Bem József áttért az iszlámra és felvette a Murád nevet. 1864-ben az amerikai polgárháborúban a déliek az úgynevezett Beefsteak Raid marhaszelet rajtaütés során zsákmányoltak 2468 szarvasmarhát az északiaktól. 1896-ban a hajózhatóvá tett Vaskapu csatorna ünnepélyes megnyitójára került sor az Aldunán. Első Ferenc József császár és király, első Károly román király és első Sándor szerb király jelenlétében. Megalapították az Erzsébet rendet, valamint a hozzá kapcsolódó érmet első Ferenc József felesége emlékére, az Árpádházi Szent Erzsébet tiszteletére 1898-ban. Elkezdte adását a Rádió Moszkva 1922-ben. A szovjet hadsereg betört Lengyelországba és elfoglalta annak Nyugat-Ukrajna és Nyugat-Belorúsziai területeit 1939-ben. Brit-amerikai légitámadások voltak a budapesti pályaudvarok és a vasúti csomópontok ellen 1944-ben. A bombatalálatoktól és a kísérő vadászok géppuska tüzétől súlyos károk keletkeztek a Ferencvárosi pályaudvar, Józsefvárosi pályaudvar, Rákos és Rákos rendező vasútállomások berendezéseiben és a környék vasúti pályáin veszteglő szerelvényekben, mozdonyokban. Elindult a malév első Európán kívüli járata Kairóba 1963-ban. Kitört a jordán polgárháború 1970-ben, ennek során az országban állomásozó iraki egységek beavatkoztak a palesztinok oldalán, majd 21-én szíriai páncélos alakulatok nyomultak az országba. 1980-ban Saddam Hussein iraki elnök felmondta az algíri szerződést. 1983-ban az akkor 20 éves Vanessa Williams lett az 53. Miss America szépségverseny győztese, így ő volt az első színesbőrű szépség királynő. Konferencia kezdődött a magyar sorskérdésekről Balaton Szárszón, ez volt a szárszói konferencia, ez 1988-ban történt. Antal József miniszterelnök Rómában fogadta II. János Pál pápa 1990-ben. Észtország kilépett a Szovjetunióból 91-ben. Megalapították a Nagy Imre érdemrendet 2002-ben, 2007-ben pedig Varsóban bemutatták a Kártyin című filmet, mely Lengyelország 1939-es szovjet megszállásának évfordulóján került a filmszínházakba.

Szendi Hajni vagyok, a csütörtöki nap az, amikor is filmek, újdonságok érkeznek a hazai mozikba. Így lesz ez most is, hiszen szeptember 17-én debütál majd a 10 éjszakás kaland, a Kaptár, az Éjszaka szülötte, az Ünnepelt, illetve a Csajos hétvége című amerikai vígjáték érkezik majd a 4 évszak az új kezdet, és visszatér a mozikba a Verdák is. Na nézzük, melyik filmről mit kell tudni. A 10 éjszakás kaland az egy magyar vígjáték egyébként, Novák Erik a rendező, a főbb szerepekben pedig Baninak Atanáz, Csonka András, Danisz Lídia és Fekete Ernő látható. 10 parancsolat helyett 10 összefonódó Tinder randi, virtuális kapcsolatok, sivár örömök, gyors menetek, spirituális deviancia, álszent képmutatás, pervers homofóbia, kélyes véres bosszúk, és a háttérben egy olyan meglepő fordulat, ami viszont már korántsem az örömökről szól. Ez a határokat feszegető független film nem egy hagyományos romantikus komédia, hanem inkább egy kisé provokatív a 2020-as évekről, egy kis paródia, egy kis tükörtartás, ahol a boldogság keresése sokszor csak egy jobbra húzásnyira van, mégis elérhetetlennek tűnik. 18 éven felülieknek szól a 10 éjszakás kaland. Szintén 18-as karikát kapott a Kaptár, ugye ez egy amerikai horrorfilm, Zach Krieger a rendező, a legendás a Kaptár filmek újragondolásának középpontjában Brian áll, az orvosi futár, akinek egy téli éjszakán lerobban az autója, és ő bekopog egy útmenti házba, hogy segítségért telefonáljon, de segítség helyett valami egészen mást kap. Egy zavaros, teljes káoszba fulladó éjszakán keresztül kénytelen az életben maradásért küzdeni, miközben a szörnyűségek hihetetlen tempót diktálnak körülötte. Szintén 18 éven felülieknek szól az Éjszaka szülötte, ez egy finn filmdráma. A Nightborn a finn erdők sűrűjében játszódik, a tökéletes családi idill reményében Saga és Brit férje John visszatérnek a nő egykori otthonába, egy eldugott házba a természet mélyén. Miután gyermekük születik, Saga a környezete megnyugtatása ellenére is érzi, hogy valami nincs rendben a fiával. Miközben a házasságok lassan darabjaira hullik, a férfi kétségbe esetten próbálja összetartani a családot. Ám az újszülöttel kapcsolatos borzalmas igazságot csak egyedül ő sejti. A film címe az Éjszaka szülötte. 16-os karikát kapott az Ünnepel című görög-spanyol-holland-angol dráma-thriller. A film főszereplője nem más, mint William Dafoe, és Vin Carmen Stone és Emma Savraz is benne van a filmben. A története a 70-es évek végén valahol a földközi tenger térségében játszódik. Marcos Timelion hajómágnás, fényűző és pazarló születésnapi ünnepséget rendez exkluzív magánszigetén a lányának és egyetlen örökösének, Sofiának. Az esemény tökéletes alkalmat kínál arra, hogy a környezetében élők kívánságaikkal és saját önös érdekeikkel környékezzék meg. Marcos azonban ahhoz szokott, hogy egyfajta keresztapaként irányítson mindent és mindenkit maga körül, bármi áron. Úgy érzi, ő már döntött is a lánya jövőjéről. Sofia azonban szintén fontos hírt hozott magával. Ahogy érkeznek a vendégek és leszáll az éj a szigeten, a mulatság egyre féktelenebbé válik, miközben apa és lánya hatalmi harca elkerülhetetlen tragédia felé sodródik. A film Panos Karnezis 2007-ben megjelent, azonos című regényének adaptációja, a címe pedig az Ünnepelt. Debütál a Csajos hétvége, ez is 16-os karikát kapott film. Három barátnő régen vágyott kellemes kényeztető pihenésre indul Palm Springsbe, egy csodás wellness hotelbe. A váratlanul felbukkan Mel, a barátnő tornádó, így a pihenésnek lőttek. Hirtelen minden kezelés és foglalkozás káoszba torkollik végtelenül szórakoztató következményekkel. Jön a 4 évszak, az új kezdet, ez egy olasz-francia életrajzi zenés film. Egy velencei árvaházban járunk a 18. század hajnalán. A falak között nevelkedő lányok hangszeres képzésben részesülnek. Rendkívüli játékuk egész Európából vonzza a látogatókat. Itt él és várja jobb sorát, jobb hián kiházasítással. A hegedű virtuóz Cecilia is róla szól. A 4 évszak, az új kezdet. Amikor a keresztfiam kicsi volt, a Verdákat néztük, a Verdák után majd ismét Verdát néztünk, az amerikai animációs film 2006-ban készült el,
és 20 év után visszatér a hazai mozikba. A nagymenő versenyautó Villám McQueen a 66-os út egy elfeledett kisvárosában reked. Ott találkozik egy csomó vicces figurával, akik segítenek neki felfedezni, hogy az élet többről szól, mint trófeákról és hírnévről. A filmekhez jó szórakozást kívánok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, melyik a legdrágább reklám?
2: Amelyik nem jut el a vevődhöz.
1: Nézd meg, mit tud a rádió. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Nemzetközi hallgatók ismerkedtek a várossal. Veszélyeket rejthet a szüret. Európai Sporthét a Nyíregyházi Egyetemen. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. A Nyíregyházi Egyetem külföldi hallgatói számára szerveztek városnézősétát. A fiatalok Nyíregyháza belvárosának történelmi és kulturális értékeit fedezték fel. Kis Kálmán a Nyelv és Irodalomtudományi Intézet oktatója tartott számukra interaktív várostörténeti előadást. A városnéző sétát hagyományosan minden tanév elején megszervezi az intézmény az újonnan érkezett külföldi hallgatói számára. Idén több turnusban zajlott a program. A cél, hogy a fiatalok az egyetem környezetén kívül a várost is jobban megismerjék, hogy könnyebben kapcsolódjanak be a közösségi életbe. A must gáz veszélyeire figyelmeztet a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei katasztrófavédelem. Közleményükben azt írják, odafigyeléssel megelőzhetők a balesetek. A must gáz, vagyis széndioxid a szőlőlevének erjedésekor keletkezik, és komoly veszélyt jelenthet, ha nem biztosított a megfelelő szellőztetés. Kiszorítja ugyanis az oxigént a helyiségből. Aki ilyen pincébe megy le, hamar oxigénhiányos állapotba kerülhet, eszméletvesztés vagy akár fulladás is bekövetkezhet. Érdemes a pincékben széndioxid érzékelni előtt felszerelni, vagy alkalmazható a közismert gyertyás módszer is. Felhívják a figyelmet, hogy ha valaki mustgázzal kapcsolatos balesetet észlel, ne menjen le a pincébe, hanem azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot. Szabolcs-Szatmár-Beregben is történt már mustgázhoz kötődő tragédia. 2018-ban Kékcsén egy középkorú férfi vesztette életét, két társát időben kihozták a pincéből. Fókuszban a mozgás. Négy napon át várja sportprogramokkal hallgatóit és munkatársait a Nyíregyházi Egyetem az Európai Sporthét keretében. A programsorozat célja, hogy minél többen megtapasztalják a rendszeres testmozgás közösség formáló erejét, és kipróbáljanak olyan mozgásformákat, amelyek hosszabb távon a mindennapjaik részévé válhatnak. Az egyetemen szeptember 21-e és 24-e között a Testnevelés és Sporttudományi Intézet oktatói szerveznek programokat. Aerobik, dobóverseny, röplabdázás, kerékpártúra és labdarúgó bajnokság is várja a mozogni vágyókat. Szerveznek kutyás mozgás programot, a négy napos programsorozat pedig idén is az úszodában zárul. A részletek elérhetők az enyhe.hu oldalon. Napos, fátyol, felhős, meleg időnk van. Nyíregyházán a hőmérséklet a délutáni órákban eléri a 28 fokot. A légmozgás többnyire gyenge marad, esőre sehol sem kell számítani. A folytatásban pénteken átvonul egy felhősáv, ami pár fokos lehűlést hoz, ekkor azért kialakulhatnak helyenként futózáporok. A hétvégén és a jövő hét elején viszont ismét a csapadékmentes, kellemesen meleg, napsütéses, kora őszi időjárásé lesz a főszerep 25 fok körül. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
5: Friss hírek, információk egy óra múlva jönnek majd újra, a mostani frisseket is köszönjük szépen. Nagyon kellemes, szép csütörtököt kívánok itt szeptember 17-én, Zsófia napján, holnap majd a diánák következnek. Folytatjuk itt a Best FM-en, Szendi Hajni vagyok, mindjárt jön a naphoz kapcsolódóan egy kis szellemi útravaló, aztán beszélek a

Szendi Hajni vagyok, és szeptember 17-éhez kapcsolódóan következik most nálunk az útra való Ken Casey-től, ugyanis Kenneth Elliott Ken Casey 1935-ben ezen a napon született, és Oregonban hunyt el 2001. novemberében az amerikai író, akinek a leghíresebb regénye, amiből film is készült és imádtam, a Szállakakuk fészkére volt. Egyébként ő 1935-ben született, Coloradóban, aztán Oregon államban nőtt fel, ahol a szüleinek jól menő tejgazdasága volt. Az egyetemen újságírást hallgatott, itt ismerte meg Faye Hexbine-t, akivel 22 évesen össze is házasodott. A házasságukból 3 gyermek született, egy ösztöndíjat elnyerve a Stanford Egyetem kreatív tanulás szakán, írás tanulás szakán kezdett el tanulni, de a tanárai ekkor még nem tartották őt kiemelkedő tehetségnek, inkább csak saját szórakozására írogatott ezért. Aztán anyagi problémák miatt 1959-ben a CIA által támogatott gyógyszerkísérletben vett részt, azt mondta, na, ilyenkor kezdi el az ember azt érezni, hogy Isten létezik, amikor a CIA elkezd drogot osztani neked. Többek között az LSD, a kokain, illetve a maszkalin halucinogén hatását vizsgálták az önkénteseken. Később az intézet elmeosztályán is dolgozott, akkor beteg felvigyázó volt. Ez a két esemény nagyon-nagyon meghatározónak bizonyult az életében, nyilván nem véletlenül, mert hogy hatására még abban az évben elkezdett írni egy regényt, ami egy elmegyógyintézetben játszódik. 1962-ben jelent meg a Szállakakuk fészkére, mely összefoglalta mindazt, amit a kiszolgáltatottságról, emberségről és embertelenségről megtanult ezekben az időkben. 65-ben egyébként le is tartóztatták, mert hogy marihuánát birtokolt. Először öngyilkosságot tettetett és Mexikóba menekült. Később, amikor újra a hazája földjére lépett, akkor letartóztatták és 5 hónapot ült a börtönben. 67 novemberében szabadult. Ezt követően egy ideig újságíróként dolgozott, majd a családjával letelepedett egy farmon, ahol az apja mesterségét folytatta, tehát tejgazdaságot üzemeltetett. Írt még néhány könyvet, de ezek színvonala már meg sem közelítette első regényét. 1990-ben meghívták az Oregoni Egyetemre írást tanítani, de ekkor már sokat volt beteg, cukorbetegség kínoszta, máj problémái voltak. 2001-ben 66 évesen hunyt el májrákban. De ezen a napon született, így tőle származik a nap gondolata, amely így szól, ha már nem tudsz nevetni, a talpad alól is elveszted a talajt.

0: a képlet.
1: Sok külföldi él Magyarországon, és hát vannak olyan dolgok nálunk magyaroknál, szokások, amelyek feldühítik a külföldieket. Hogyha külföldön találkozunk saját honfitársainkkal, sokszor szembesülünk azokkal a sajátosságokkal, amelyek alapján szinte azonnal meg tudjuk mondani, hogy egy társaságban kik a magyarok. De a Magyarországon élő külföldiek is sokszor szembesítenek bennünket azzal, hogy vannak olyan furcsa szokásaink is, amelyek nekünk fel sem tűnnek. Ezek a különös beidegződések, hol mosolyt csalnak az arcukra, hol felbosszantják őket. Na jöjjön egy-két olyan furcsaság, amit a külföldiek meséltek a magyarokról. Melita 25 évvel ezelőtt Szicíliából költözött Magyarországra, miután összeházasodott magyar férjével. Az 50-es éveiben járó asszony az eltelt negyed évszázad alatt sok számára szokatlan magyar szokással megbarátkozott. Egy valamit azonban a mai napig nem ért, hogy hogyan tudnak a magyarok teljes kávét inni ebéd után, mondta a Díványnak. Az olaszok ugyanis a cappuccinót, a latte macchiatót vagy a teljes kávét csak is a délelőtti órákban ebéd előtt fogyasztják el. Azt mondta a Díványnak, hogy furcsának találom azt is, hogy a magyarok ketchupot kérnek a pizzához. De azt is nehezen szoktam meg, hogy a tészta igen sokszor köret a magyarok tányérján. Arról már nem is beszélve, hogy van a tésztához olyan, aki kenyeret eszik. Az orrfújást a legtöbb ázsiai kultúrában egészségtelennek és hát egész egyszerűen undorítónak tartják. Éppen ezért nem is használnak ők zsebkendőt az orrfújáshoz, ami meg nekem undorító. Ellenben nálunk, ahol az emberek jó része úgy gondolja, aminek ki kell jönnie, az hadd jöjjön ki, zavartalanul kifújja az orrát, még társaságban is. Amikor először jártam Magyarországon, megdöbbentő volt számomra, hogy az emberek az étteremben, a buszon, az utcán, vagy tulajdonképpen bárhol fogták magukat, elővették a zsebkendőjüket és kifújták az orrukat. Persze az sem jobb, ha valaki szipog, de talán jobb lenne, ha az orrfújást szolidan elvonulva végeznék az emberek. Sajnos a mai napig nem tudtam megszokni a magyaroknak ezt a szokását, mondta a vietnámi születésű Bao Dai a divany.hu-nak, aki egyébként a 80-as években érkezett hozzánk, itt végezte el az egyetemi tanulmányait és családot is alapított. Amikor ide kerültem, az első, legszembetűnőbb tapasztalásom az volt, hogy a magyarok nagyon sokat panaszkodnak, ráadásul igen hosszasan sorolják az emberek egymásnak a sérelmeiket. Ellenben Hollandiában az a szokás, hogyha valaki panaszkodik, akkor beszélgető partnere szinte minden esetben igyekszik pozitív gondolattal ellensúlyozni azt. Ezt mondta a holland születésű Nora a divany.hu-nak, aki szerint honfitársai azért nem panaszkodnak, mert úgy gondolják, azzal nem oldódnak meg a problémák. Ha már a panaszkodásnál tartunk, megfigyeltem, hogy a magyarok egy dologgal nincsenek kibékülve, és az az időjárás. A legnagyobb ellenségük az eső, mert az szinte egész napra meghatározza a hangulatokat. Ezzel szemben mi hollandok úgy vagyunk ezzel, hogy ha esik, hadd essen, majd eláll. Ha Hollandiában leszakad az ég, ami igen gyakori, az emberek már elő sem veszik az esernyőjüket, viszont a bicikliüket igen. Egyáltalán nem érdekli őket, hogy bőrigázva érkeznek be az iskolába vagy a munkahelyükre. Emiatt ott soha senki nem panaszkodik, mondta. Láthatóan Ginez Guanwat már attól kirázza a hideg, hogy arról kell beszélnie, melyik az a magyar szokás, ami meghökkenti vagy bosszantja. A sri lankai férfi azonban nem csak a számára szokatlan téli hideg időtől borzong. Amikor néhány éve Magyarországra jöttem, a Szegedi Egyetemen tanuló feleségem után egy kifőzde konyháján kaptam először munkát. Itt ismerkedtem meg a magyar gasztronómia sajátosságaival. Mondanom sem kell, volt néhány meglepő és megdöbbentő étel, amivel találkoztam. Az egyik ilyen ahurka volt. Nem értem, hogy a magyaroknak ehhez hogy van gusztusa, mondta hüledezve Dines, aki nem csupán azért nem eszi meg a ahurkát, mert vegetáriánus, hanem számára ez teljes mértékben gusztustalan. Szóval mi magyarok egy-két dolgot teljesen természetesnek veszünk, a külföldiek szemében pedig ezek sok esetben furcsák.

0: We're gonna celebrate, we're gonna celebrate, come on.
1: Szendi Hajni vagyok, és az infarktussal foglalkozunk most egy pár perc erejéig. Három olyan tünetet fogok elmondani, ami segíthet korán felismerni a közeledő szívrohamot. A szívinfarktusos betegek sorsát legtöbbször az dönti el, ugye, hogy milyen gyorsan kerülnek orvoshoz vagy kórházba. Fontos azonban tisztázni, hogyan ismerhető fel a szívinfarktus. A heveny szívinfarktusnak a legtöbbször könnyen felismerhető típusos tünetei vannak. A roham általában hirtelen kezdődik, igen erős, szorító jellegű mellkasi fájdalommal. A betegnek típusos mellkasi fájdalma van, az infarktust megelőzően rendszerint ilyen már volt, de tudni kell, hogy szívinfarktus előzetes mellkasi fájdalom nélkül is előfordulhat. Az infarktusos mellkasi fájdalom jellege az angina pectorishoz hasonló, de általában hosszabb ideig tart, 20-30 percnél tovább. A fájdalom szorító, markoló, mely legtöbbször a szedcsont mögött a legerősebb kisugározhat mindkét mellkasfélbe, de főleg a bal oldalra, esetleg a karokba és a nyakakba. A fájdalmat gyakran verejtékezés és halálfélelem kíséri. Az esetek kisebb részében a fájdalom enyhébb területre, például a gyomortájékra is lokalizálódhat, és ilyenkor a beteg vagy hozzátartozója nem is gondol szívbetegségre, hanem hasi megbetegedésre gyanakszik. A szívrohamot megelőző nem típusos előjelek, kisebb mellkasi nyomásérzések, rossz közérzet, fáradékonyság. Ezek a jelek legtöbbször már hetekkel előbb jelentkeznek. A beteg sokszor nem tulajdonít jelentőséget ezeknek a jelentéktelennek tűnő tüneteknek, és nem fordul orvoshoz. Ilyenkor, még ha orvoshoz is megy, sokszor a vizsgálatok sem tudják megjósolni, hogy egy-két hét múlva bekövetkezik az infarktus. Mit tegyünk szívroham esetén? A beteg további sorsát ugyanis legtöbbször az dönti el, hogy ő maga és a környezete hogyan értékeli az első tüneteket, és milyen gyorsan kerül kórházba. Amennyiben a betegnek már előzőleg ismert volt koszorúér betegsége, és volt angina pectorissa, vagy esetleg szívizom infarktusa, akkor a tüneteket könnyebben meg tudja ítélni, és el tudja dönteni, hogy a roham különbözik az előző panaszaitól. Az angina és a szívinfarktus okozta mellkasi fájdalom között a legfőbb különbség az, hogy az infarktus esetén a fájdalom tartósabb, és a nyelv alatti tabletta hatására sem szűnik. Amennyiben a szívroham a beteget otthon éri, és egyedül van, fontos, hogy telefonon kérjen sürgős segítséget az országos mentőszolgálattól, telefon hiányában kérje a szomszédok segítségét. Ha a beteg a munkahelyén lesz rosszul, akkor az üzemorvos vagy a szintén mentők jelenthetik a gyors segítséget. A beteget a segítség megérkezéséig mindig nyugalomba kell helyezni, friss levegőről kell gondoskodni, és ha van, akkor ki kell próbálni a nyelv alatti nitroglicerint. A heveny szívroham legtöbbször drámai tünetek formájában jelentkezik, és ilyenkor a környezetnek az a legfontosabb tennivalója, hogy a beteg mielőbb kórházba jusson. Minél előbb kerül a beteg kórházi ellátásra, annál nagyobb az esélye annak, hogy az infarktust okozó elzáródott érszakasz a kezelés hatására megnyíljon, kisebb szívizom terület halljon el, és minél teljesebb legyen a gyógyulás. A szívroham olyan súlyos is lehet, hogy hirtelen keringés és légzés megálláshoz vezethet, és a beteg a klinikai halál állapotába kerül. Ilyenkor a beteg eszméletét veszti. A szív még működése leáll, a légzése szintén, a pupillái kitágulnak, nem szűkülnek fényre. Ha ezeket a tüneteket észleljük, azonnal meg kell próbálni újraéleszteni. Az újraélesztés sikere függ az alapbetegség súlyosságától és a szívinfarktus nagyságától. De alapvető fontosságú, hogy a klinikai halál beálltakor van-e a jelen olyan személy, aki a szakszerű orvosi segítség megérkezéséig fent tudja tartani a beteg keringését. Újraélesztés csak a klinikai halál beállta utáni 3-4 percen belül lehetséges. Ennél hosszabb keringés leállás már visszafordíthatatlan agyi károsodást okoz. Mesterséges keringés és légzés fenntartással ugyanakkor a beteg akár egy óráig vagy tovább is életben marad, amíg a végleges segítség megérkezik. Az újraélesztés módszerét minden laikusnak meg kellene tanulnia, hogy a környezetében előforduló klinikai halál esetén az orvosi segítség megérkezéséig életben tudja tartani a beteget. Az újraélesztés legfontosabb szabályai: a beteget fektessük a földre, a fejét szegjük hátra, a nyelvét húzzuk előre. Térdeljünk a beteg bal oldalára, és a bal kezünkkel az állát, a jobb kezünkkel a homlokát fogjuk meg. Vegyünk mély lélegzetet, és a levegőt fújjuk bele a beteg orrába, vagy éppen a szájába. A negyedik, ötödik befújás után két tenyerünket egymásra téve ütemes nyomásokat gyakoroljunk a szedcsont alsó felére. Ha egyedül végezzük az újraélesztést, akkor 6-8 szívnyomás után két befújást végezzünk el. Ha ketten, akkor az egyik személy 4 szívnyomás után a másik személy 1 befújást végezzen. A sikeres újraélesztés jele, ha a pupillák fényre újra összeszűkülnek, visszatér a légzés, és a beteg sápad bőrszíne elkezd javulni. A szívinfarktus gyanújával kórházba szállított beteget optimális körülmények között speciális intenzív osztályon, úgynevezett koszorú ér őrzőben helyezik el. Itt a beteget nyugalomba helyezik, a megfelelő oxigén szükséglet biztosítására orrszondán át oxigént kap, és a gyógyszerek könnyebb adagolása céljából a vénájába behelyeznek egy olyan eszközt, amely lehetővé teszi a folyamatos infúziós kezelést. A feltételezett diagnózist a koszorúér őrzőben megfelelő vizsgálatokkal, nagy biztonsággal igazolják vagy kizárják. Az intenzív osztályon a beteg állandó felügyelet alatt áll, ahol központi riasztással ellátott monitoron figyelik a szív működését. Riasztás esetén a megfelelő kezelést gyorsan, hatékonyan végzik el. A kórházi kezelés legfőbb célja, hogy az infarktust okozó elzáródott koszorúeret újra megnyissák, és ezáltal megmentsék a szívizmot attól, hogy elhaljon. Az elzáródott koszorúér megnyitásának és a keringés helyreállításának legfontosabb feltétele, hogy a beteg időben a megfelelő kezelés biztosító kórházba jusson el. Szövődménymentes, heveny szívinfarktus esetén a beteg a koszorúér őrzőből egy-két nap után már a hagyományos osztályra kerül, aztán indulhat az utókezelés.

Szendi Hajni vagyok. Kelhet az esernyő holnap, mert hogy pénteken nagyrészt erősen felhős idő valószínű idehaza. Keleten akár hosszabb, naposabb időszakokra is van esély. Nyugaton és északon több helyen lehet eső, zápor, néhol zivatar. Másút kisebb a csapadék kialakulási esélye. Az északnyugati szél időnként megélénkül majd a hét utolsó munkanapján. Hajnalban 11-16 fok várható, délután 18-30. Északnyugatról, nyugatról délkelet felé haladva számíthatunk majd pénteken a magasabb értékekre.

0: nem jut el a vevődhöz.
1: Nézd meg, mit tud a rádió. Rádióreklámhíregyháza.hu.
2: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Bánk is sikerek az országos első segélynyújtó versenyen. Labdarúgó torna a jubileum jegyében, úszóversenyt rendeznek Nyíregyházán. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Szép eredményt ért el a Bánki Donát Műszaki Technikum és Kollégium csapata az országos első segélynyújtó versenyen. Az iskola diákjai történetük során először jutottak be az országos döntőbe, ahol az előkelő negyedik helyen végeztek, írja a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. A közösségi oldalukon közzétett beszámoló szerint a fiatalok kiemelkedő 86%-os teljesítményt nyújtottak a megmérettetésen. Ezzel kiérdemelték a minősített első segélynyújtó csapat elismerést is. A bánkisok érték el emellett a legmagasabb pontszámot a Magyar Vöröskereszt történeti totóján, amiért külön díjat is átvehettek. A fenntarthatóság állt annak a szakmai fórumnak a középpontjában, amelyet a Primom Alapítvány és a VOSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei szervezete közösen rendezett a napokban. Az eseményen elsősorban a fenntartható életmód, a környezettudatos vállalkozások, valamint a működő jó gyakorlatok bemutatása kapta a fő hangsúlyt, írta meg a nyíregyháza.hu. Az eseményen helyi példákkal is alátámasztották a környezettudatos működést. A szakmai előadásokat termékkóstoló és kötetlen fórum követte. Jubileumot ünnepel a tanévben a Nyíregyházi Arany János Gimnázium általános iskola és kollégium. Egész évben szerveznek majd programokat ennek jegyében. Az első esemény az Arany 50 kupa labdarúgó torna volt, számolt be a nyíregyházi sporthírek. A sportrendezvényen három korosztály csapatai mérkőztek meg, 3.-4. évfolyam, 5.-6. évfolyam és gimnáziumi kategóriában. A fiatalabb korosztályokban az arany csapatai bizonyultak a legerősebbnek, míg a gimnazisták mezőnyében az Rényi Gimnázium szerezte meg a bajnoki címet. A torna végén díjazták a legjobb játékost, a legjobb kapust és a gólkirályt is minden korosztályban. Szombaton az Eiszmann városi úszodában rendezi meg a Nyíregyházi Sportcentrum a 4. Master NSC Kupa Senior úszóversenyt. 120 versenyző érkezik a megmérettetésre az ország minden pontjáról, ők mintegy 500 rajtban állnak majd rajtkőre. A szervezők célja, hogy a senior korosztály számára is biztosítsanak versenyzési lehetőséget és népszerűsítsék az úszást, közölte a Sportcentrum. Napos, fátyol, felhős, meleg időnk van. Nyíregyházán a hőmérséklet a délutáni órákban eléri a 28 fokot. A légmozgás többnyire gyenge marad, esőre sehol sem kell számítani. A folytatásban pénteken átvonul egy felhősáv, ami pár fokos lehűlést hoz, ekkor azért kialakulhatnak helyenként futózáporok. A hétvégén és a jövő hét elején viszont ismét a csapadékmentes, kellemesen meleg napsütéses, kora őszi időjárásé lesz a főszerep 25 fok körül. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: Friss hírek, információk egy óra múlva jönnek. Újra jó étvágyat kívánok mindenkinek, aki ebédel, én Szendi Hajni vagyok. Hát, ha valaki esetleg ebéd utáni siesztára adja a fejét és álmodik, akkor mindenféleképpen érdemes lesz hallgatni minket addig is, meg úgy általánosságban, mert hogy folytatjuk az álomfejtőt. Hamarosan kiderül, hogy mit jelenthet az, ha azt álmodjuk, hogy kiesnek a fogaink, egy vagy akár az egész, de mindemellett Friedrich Antas séffel is főzünk egy jót.

Szendi Hajni vagyok, folytatjuk az Álomfejtő című minisorozatunkat, amelyben ma az lesz a témánk, hogy mit is jelenthet az, ha azt álmodjuk, kiesnek a fogaink. Talán nincs is klasszikusabb rémálom annál, amikor álmunkban azt érezzük, hogy sorra esnek ki a fogaink. Van, aki csak egy fogat veszít el álmában, mások szinte az egész fogsort. Ébredés után pedig nyilván percekig ellenőrzik, hogy valóban minden rendben van-e. Az álomfejtés szerint a fogak elvesztése gyakran a bizonytalansággal, a kontroll elvesztésével, vagy valamilyen nagy változással hozható kapcsolatba. Megjelenhet olyan időszakokban, amikor úgy érezzük, kicsúszik a kezünkből valami, amit korábban biztosnak hittünk. A fogak az erő és a magabiztosság szimbóluma is lehetnek, ezért az ilyen álom utalhat arra is, hogy pillanatnyilag kevésbé érezzük magunkat erősnek vagy határozottnak. Érdekes módon az álom kapcsolódhat a kommunikációs dolgainkhoz is, hiszen a fogainkkal beszéd közben folyamatosan kapcsolatban vagyunk a külvilággal. Ha például álmunkban nem tudunk megszólalni, miközben kihullanak a fogaink, hát ez így brutál, na mindegy, az azt jelezheti, hogy a valóságban van valami, amit nehezen mondunk ki. A régi álomfejtések gyakran sokkal baljósabb jelentést tulajdonítottak a fogak kihullásának, de ezeket nem érdemes szó szerint vagy jóslatként értelmezni. Az is előfordul, hogy egészen egyszerű testi érzés áll a háttérben. Például fogszorítás, állkapocs, feszülés vagy valódi fogászati probléma. Úgyhogy ha legközelebb álmunkban kihullanak a fogaink, ne ijedjünk meg. Lehet, hogy az álom nem valami rosszat jósol, hanem csak azt kérdezi tőlünk, hogy van valami az életünkben, amitől félünk, hogy elveszítjük.

0: Friedrich Antal séf a feleségével Nápolyban járt, és hát a szállásnak az étterme ugye az elején zárva volt a nyaralásuknak, de aztán kinyitott, és hát gondolom, hogy pláne, hogy ilyen közel is volt, meg kíváncsi is volt ránt, hogy mi van oda bent, ha már a szállás ilyen szuper, le is tesztelték. Mi volt a tapasztalat? Szia, Anti!
1: Szia, Hajné! Köszöntöm a hallgatókat! Én azért előtte lecsekkoltam a netten, hogy ez mi meg hogy, és láttam, hogy ez ilyen kis gurmé hely, ilyen kis fine diningos, meg egyebek, és az olaszokat én nem tartom azért annyira nagy fine dining alkotó művészeknek, ami hiba volt a részemről, és most már kulpa, ez hiba. Mert ez az étterem a külön áll a szállodától, és külön is be lehet menni ebbe az étterembe, de csak akkor, ha te ott helyet előre foglalsz, és külön szólsz, hogy jössz, és akkor beengednek az zárt kapun, tehát csak úgy nem esel be az utcáról. Tehát ez nem. És ráadásul az az utca, ahol van, az egy kis mellékutca, tehát semmi különös, abszolút. Ha valaki tudja, hogy ide akar menni, akkor tud ide menni. Aha. Három fiatal szakács
0: volt. Bocsánat, de ez milyen érdekes, nem? Hogy így lehet, hogy ettől lesz még vonzóbb a sztori.
1: Igen.
0: Vagy nem csak
1: nekünk
0: úgy bennék.
1: Is foglalni kellett.
0: Igen.
1: De mivel egy pont aznap volt a házassági évforduló, akkor ez még rátette a pontot az íre. Előtte ki is néztem, mondom, van 6 meg 4 fogásos ilyen gurmé menü, mondom, akkor egy terélünk, 6 fogásosat megkóstoljuk. Mementünk, köszöntünk, leültettek, itt a foglalt asztalunk. Nagyon jó, azért nem volt el az étterem, ezt nem mondanám. És akkor mondjuk, hogy ezt a 6 fogásos szeretném én enni, a feleségem pedig mást. Azt nem lehet, mert mind a kettőnknek 6 fogásost kéne választani. De nem ajánlják a 6 fogásot, mi a 4 fogásost szeretnénk enni. De mondom, én nagyon szívesen megeszem. Nem, én a 4-eset szeretném enni. Mondom, jó, valami biztos tudja venni. Mondom, akkor 4-eset kérem. Na most a 4 fogást elkezdtem számolni, és 7-et kaptam. 7 fogást a 4 fogás alatt. Úgyhogy nem tudom, hogy számolnak, de az a... Én is tudok fine diningot készíteni. Voltam fine dining különböző éttermekbe. Itt is mindent elkövettek, de volt pénz olyan gyönyörű porcelánokra, ami még rátett egy lapáttal, hogy ezt azt a döbbenetest. Egy fatuskó, pici kis porcelán fatuskónak stilizált ányér, egy darab sült, hát rántott szardiniának mondanám, de valami nagyon vékony panírt kapott rá, és akkor egy pár csepp citrom zselével, meg valami piros, nem tudom milyen zselét adott, kóstolgattam, amit próbáltam, de olyan pici volt, hogy abból nem jöttem rá, egy ilyen előétel, de ez csak az előétel közül az egyik volt. Tehát általában is akkor az előétel az első egy harapás, két harapás vége. Itt hoztak háromféle ilyen előételt, hoztak mini pizzát, tehát újra gondolva, meg még valamit, házi sült kenyeret, házi sült fekete roppancsot, amihez külön kis házi... Az ilyen nem is pizza tésztát, valami vékony tésztát készítettek, szerintem szénnel színezték meg, nem tintahallal, mert akkor érezni lehetett volna rajta, de ez olyan kis dekoratív volt, tehát látszott rajta, hogy ezen dolgoztak. Tehát effektív a fine dining az, hogy egy elemen is sokat dolgozol, hogy az úgy nézzen ki, ahogy te szeretnéd. És akkor itt például a kenyérből volt 4 vagy 5 féle, a vajból, a vaj is tökéletes volt hozzá, mert azt úgy formázta meg, olyan ízű volt, tehát kicsit citrusos volt a vaj. Tehát ez még csak még nem is előétel volt, az még csak a fogadó része.
0: Én nem tudom az olaszok, hogy nem híznak el 200 kilóra, de tényleg nem.
1: Abszolút. És akkor még csak az előételnél tartottunk. Azt ugyanitt volt ebbe az étteremben, volt a reggeli. Akkor a reggelit fiatal csajok csinálták. Ebédet is ettünk innen, amikor a medence parton voltunk, de akkor csak ilyen egyszerű dolgokat adtak, mint sült krumpli szendvics, meg saláta, meg ilyenek. Este meg teljesen átalakult, és fine diningá változott az egész. A konyha ilyen nyitott konyha volt, és be lehetett látni, úgyhogy láttam, hogy akkor ott azért föl van szerelve normálisan, és tényleg este három fiatal srác, meg azt hiszem, egy hölgy volt ott, vagy egy szerintem hölgy mindenképpen, és nagyon jó ételek voltak. Maga például az, hogy volt egy olyan étel, amikor házi penne tészta, de ilyen óriás penne tészta volt, tonhalas marhapofa ragúval, meg tonhal fátyollal.
0: Na most tonhal meg a marhapofa így együtt.
1: Ezt rakták össze, megőrülök. És én is csodálkoztam rajta, és csúcs. Olyan ütős, annyira jó összehozta az egészet.
0: Na.
1: Mondom, a két teljesen különálló étel működött, tökéletesen működött. Ez annyira bonyolult, meg annyira egyszerűnek tűnik, hogy akkor ezt meg is fogom osztani, hogy akkor szenvedjünk ezzel a kicsit. Na most a tonhalfátyollal lehet, hogy a tonhalfátyolt...
0: Szerintem azt elengedjük, nem? A neve is hát olyan, hogy biztos nem tudom megcsinálni.
1: Igen, az nem olyan könnyű, tehát azt így sütjük, úgy sütjük, ilyen legyen, olyan legyen, ez egy kicsit nehéz, de azért leírtam, hogy ha valaki nagyon küzdeni akar, de meg lehet oldani. De döbbenetes. Nem azt mondom, hogy ez az étel gyönyörű, szép, álomszép volt, hanem ilyen kis olaszos, rusztikus, de maga az egész kompozíció tökéletes, és azt hiszem ezt hozta ki, nem is tudom, előétel háromnak, vagy valami ilyesminek.
0: Kiszámolja már, annyit tettetek ott egyszerre, hogy csak...
1: Úgyhogy rengeteg mindent hoztak, úgyhogy nagyon-nagyon finom volt, és ezzel még nem volt vége, mert nagyon sok tapasztalat meg inger ért még ezután, de érdekes volt az, hogy itt most ezek a felszolgálók, akik este voltak, azok nappal sehol nem látnak, ők csak este dolgoztak, és ők erre voltak rá, erre a fine dining dologra, és akkor úgy hozta, ahogy egy igazi fine dining étterembe elvárott a effektív. Én szerettem volna, ha egy borszortimentet is kaphatok hozzá, ez volt az egyetlen hiba az étteremben, hogy mondtam, hogy innék hozzá valami borszortimentet, mindegyikhez nincs külön-külön valami ajánlva. Hát azt ők is nem tudnak, de nagyon sok borunk van, úgyhogy bármit kérhetek. Mondom, jó, akkor kértem azért bármit, tehát egy 2-3 féle bort úgy megkóstoltam vele együtt, és nem tudtam mellé nyúlni. Nem tudtam mellé nyúlni, nagyon jó volt. És majd legközelebb folytatjuk.
0: Na, hát innen folytatjuk. Még ráteszünk egy lapáttal. Anti, köszönöm szépen.
1: Nagyon szívesen.

tartalmas szórakozást kívánok, Szendi Hajni vagyok, az egyik legnagyobb nevű magyarra emlékezünk, akit ugye szerte a világban ismernek, ő Puskás Tivadar, ugyanis Ditrói Puskás Tivadar Pesten ezen a napon született 1844-ben, mérnök volt és természetesen a telefon hírmondó feltalálója, Puskás Ferenc hadmérnök bátyja, sokak számára a telefonközpont feltalálója, azonban ezt semmilyen hiteles forrás egyébként nem tudta alátámasztani. No, hát érdekes volt az ő élete, munkássága. Mérnöki tanulmányait Bécsben kezdte meg, aztán a Műegyetemen tanult. Családja elszegényedése miatt tanulmányait nem tudta befejezni, ezért Londonba ment, és Bécsben vállalt később állást. Az Amerikai Egyesült Államokban is szerencsét próbált, aztán visszatért Európába, ahol távíróközpont tervei foglalkoztatták. Itt vette hírét a telefon feltalálásának. Gyorsan visszautazott New Yorkba, ahol meggyőzte Thomas Alva Edisont, hogy egy távíróközpontokhoz hasonló központ segítségével tetszőleges számú személy egyidejűleg használhassa a telefont. Edison munkatársa, majd 1877 és 86 között Edison európai képviselője volt. Itt lett a munkatársa Fodor István. Puskás Tivadar elvei szerint valósultak meg az első telefonközpontok Bostonban, majd Párizsban, és amikor hazatért, az öccsével kezdte el a monarchia területén a telefonközpontok felépítését. Öccse meghalt, és utána ő vette át a pesti telefonhálózat vezetését. Baross Gábor miniszter állomosította a telefonhálózatot, és azt Puskásnak adta bérbe. 1890-ben szabadalmazott irányított robbantási módszere a mai millisekundumos robbantási eljárás előfutárának számít. Puskás Tivadar 1892-ben szabadalmaztatta legjelentősebb találmányát, a telefonhírmondót, amely a mai rádió elődjének számít.

Az ember, ha párkapcsolatban él, néha azt érzi, hogy úgy mintha úgy elbeszélnénk egymás mellett, nem? Tehát mondok valamit, a férjem pedig egészen mást ért, mint amit én mondtam, aztán pedig jön a fordított helyzet. Nos, most a következő percekben három olyan párkapcsolati kérdésről lesz szó, amire a férfiak és a nők teljesen máshogy reagálnak. Észrevehető az, hogy bizonyos témákban a nők és a férfiak teljesen másképpen gondolkodnak. Nagyon jól bizonyítja a következő három párkapcsolati kérdés is ezt. Tartós lesz-e a kapcsolat, amikor ugye megismerünk valakit, egy pár leszünk, előbb-utóbb nyilván elkezdünk azon gondolkodni, hogy vajon mennyire lesz hosszú távú ez az adott kapcsolat. Bár a stressz és az aggodalom ebben a kérdésben nyilván pont nem segít semmiben sem, a nők ennek ellenére hajlamosak sokkal többet idegeskedni, attól tartanak, hogy csak az idejüket vesztegetik. Ők tudni akarják, mire számíthatnak, és nem szeretik a bizonytalan felállást. Ezzel szemben a férfiakra gyakrabban jellemző a lesz, ami lesz, majd meglátjuk mentalitás. Nem feltétlenül gondolják úgy, hogy fontos lenne előre eltervezni a kapcsolat kezdetén, hogy majd hogy alakul ez az egész. Közülük sokan úgy vélik, ez csak bonyolítja a kapcsolatot, és ugyan miért rohannának el ebben a dologban, miért szaladnának előre, amikor tökéletes a dolog úgy, ahogy van, majd sodródunk, a nők pedig szeretnek előre tervezni. Mi a következő lépés, ugye? Szakértők szerint a nők fejében ez a kérdés nagyon gyakran megfordul egy pár kapcsolatban. Ők sokkal többet aggódnak azon, hogyha eljutottak egy pontra, akkor minek is kell következnie, még akkor is, hogyha ez nem egy mérföldkő. Például ilyen az, amikor a partnerrel átesünk egy nagy vitán az elsőn, és végre kibékülünk. Sokan egyből azon gondolkodnak, hogy mi lesz ezután, minek kell következnie, hogy ne essünk bele újra ugyanabba a hullámvölgybe. De ugyanez a helyzet a hosszú távú tervekkel is. Esküvő, gyerekvállalás, lakásvásárlás. A nők gyakrabban aggódnak olyan dolgok miatt, amelyekre már éveket kellene várni, pláne ha még nem sokszor beszéltek erről a párjukkal. Ezzel szemben a férfiak nem idegeskednek ennyit. Ők úgy gondolják, hogy az adott pillanatot kell kielvezni, amikor minden jó, és kell azon aggódni, hogy mi lesz a jövőben. Ha eljutnak arra a pontra, hogy szeretnének például megházasodni, sokszor teljesen váratlanul hozzák fel a témát. Egyébként szerintem is ezt a most jó állapotot azért nem árt megélni egy kicsit, mondom a hölgytársaimnak. Mennyire komoly a dolog, ugye? Na, hát azért ezen szoktunk agyalni, sok tekintetben hasonlít ez a kérdés az elsőkhöz, de mégis nagy a kontraszt, amit teremt a felek között. A férfiak általában ritkán teszik fel maguknak és persze a partnerüknek ezt a kérdést, sőt, válaszolni sem szeretnek rá, nekik ugyanis lényegében egy dolog számít, jól érzem magam vele, vagy nem? Ha erre a kérdésre igen a válasz, akkor még hogyha nem is mondják ki, de komolyak a szándékaik. A nők viszont jobban szeretik a konkrét válaszokat, amelyek pontosan meghatározzák, hogy milyen a kapcsolat. Őket az nyugtatja meg leginkább, hogyha a párjuktól megkapják a megerősítést, és amíg ez nem történik meg, sokkal stresszesebbek a kapcsolatban. Noha ezek az ellentétek okozhatnak problémákat természetesen, jó hír, hogy ezért a nők és a férfiak sokszor kompenzálják egymás hiányosságát ezen a téren. Szakértők szerint nincs olyan, hogy jó és rossz hozzáállás, csak teljesen más megközelítések vannak. Úgy gondolják, minden kapcsolatnak kell valamiféle irány, amerre haladnak a felek, mert tervek nélkül az összetartás is gyengülhet. De azt is fontosnak tartják, hogy élvezzük a pillanatot, és próbáljunk meg többször a jelenben élni, ahelyett, hogy a jövőn aggódnánk. Ha mindkét fél hajlandó egy kicsit közelíteni a párja felé ezen a téren, sokkal nagyobb lehet az összhang, és az általános elégedettség is a párkapcsolatban. Tehát jó, hogyha mind a két álláspontból egy picit engedünk, és ha tudjuk, az arany középút a legjobb.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ha már bűnbe esel, legalább legyen finom. Válaszd a Pizza Mafiát. Telefon 44 13 44, vagy pizzamafia.hu.
2: Autóban, munka közben vagy otthon, a rádió ott van veled. A vállalkozásod neve is ott lehet. Ebben tudunk neked segíteni. Rádióreklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Fókuszban a fenntarthatóság. Szakmai konferenciát szervez a VMKK. Ismét lesz Bringa város. Köszöntöm Önöket, a Best FM híreit Zsíros Andrástól hallják. Már is mondom a részleteket. A fenntarthatóság állt annak a szakmai fórumnak a középpontjában, amelyet a Primom Alapítvány és a VOSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei szervezete közösen rendezett a napokban. Az eseményen

0: Lárd, a VMKK igazgatója köszönti majd a megjelenteket, akik ezt követően előadásokon vehetnek részt. Szó lesz a vizuális nevelésről, a magyar népmesékről, Dargai Attila életművéről, valamint az 1980-as években jellemző populáris kultúráról és animációs filmekről is. A részletes program elérhető a Váci Mihály Kulturális Központ közösségi oldalán. Kerékpárral fedezhetjük fel Nyíregyházát. Szeptember 26-án szombaton 9. alkalommal rendezik meg a Bringa várost. Az önkormányzat és a Bringa sziget közös szabadidősport eseményén a családok ezúttal 24 helyszínen gyűjthetik majd a pecséteket, mondta rádiónknak Kovács Ferenc polgármester.
1: Bár ez olyan hagyomány Nyíregyházán, ami nagyon-nagyon népszerű. A civil szervezeteket emelném ki, hogy az egyes városrészekben a pecsétgyűjtő helyeken külön programokat szerveznek, és hát ugye itt a Kossuth téren meg újra lesz a görgős kerékpáron a városrészek versenye. Tehát én azt gondolom, hogy ez nagyon jó egész napos program lesz. A pecsétgyűjtés idejét is éppen ezért, mert egy-egy ponton elidőznek az emberek. Délután 3 óráig hosszabbítottuk meg. Itt a mozgás, az egészség, a közlekedés biztonság az mindig egy kiemelt célunk, és a közösség az mind a három megjelenik ebben a napban.
0: És most néhány szó az időjárásról. Napos, fátyol, felhős, meleg időnk van. Nyíregyházán a hőmérséklet a délutáni órákban eléri a 28 fokot. A légmozgás többnyire gyenge marad, esőre sehol sem kell számítani. A folytatásban pénteken átvonul egy felhősáv, ami pár fokos lehűlést hoz, ekkor azért kialakulhatnak helyenként futózáporok. A hétvégén és a jövő hét elején viszont ismét a csapadékmentes, kellemesen meleg, napsütéses, kora őszi időjárásé lesz a főszerep 25 fok körül. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: Friss hírek, információk 2 órakor jönnek majd újra. Nagyon kellemes, szép csütörtököt kívánok. Isten éltesse a szülinaposokat, ölelés a zsófiáknak. Szendi Hajni vagyok. Hamarosan megpróbáljuk kideríteni, hogy mire gondol a kutya. Aztán lesz kalóriadó, majd lesz egy kicsit intim témánk. Sok családban fordul az elő, párok veszekednek, és hát az ágyban végződik a történet. Vajon miért? Elmondom.

a kutyánk fejébe. Tényleg abszolút én azt gondolom, hogy a bodza nekem így mindent elmond, így szavak nélkül is, tehát annyira jól megérteti magát, de nyilvánvalóan egy csomószor teljesen jó lenne, ha tudnám egészen pontosan, hogy mire gondol, vagy mit szeretne. Minden esetre hát nagyon sok dolog van, amit azért kifejeznek a kutyák. Például a kutyák egy része teljesen megőrül, hogyha meglátja a gazdi kezében a labdát, és legszívesebben sosem hagyná abba a játékot, mert nálam a bodza az nem labdás, hanem plüssös, na mindegy. Mert hogy a labdára visszakanyarodva, ez tényleg megfigyelhető, hogy nagyon sok kutya szeret labdázni, és állítólag ezt nem tanulják, hanem genetikailag beléjük van kódolva, hogy a mozgásban lévő dolgokat egész egyszerűen muszáj követniük. Persze ez nem magyarázza azt, hogy egyes fajták miért imádják jobban a labdázást, mint más társaik. Szakértők szerint sokat számít, hogy pontosan milyen kutyáról is van szó. A terelő kutyusok egészen eltérően viselkednek, mint például egy retriever, ugyanis az évek során máshogy képezték őket, és valószínűleg ez állhat a dolog hátterében is. Aztán a másik dolog, ami miatt megőrülnek a kutyák, hogyha meglátják a kezünkben a pórást, és hát rögtön ilyen vidám ugrándozásba kezdenek, és teljes mértékben indul az extázis, mert hogy ez azzal egyenlő, hogy kezdődik a nap egyik legjobban várt pontja, nevezetesen a séta. Ezt részben azért imádják annyira a kutyák, mert hogy minden apró túra egy hatalmas kaland, viszont sokat számítanak az ösztönök is, ugyanis ezek a séták valamilyen szinten a vadászatot és a saját terület megnövelését jelképezik, valamint utóbbinak a megóvását is. Ezért van az, hogy egyes kutyák üldözőbe veszik a macskákat vagy a mókusokat, ők ugyanis lehet, hogy épp a kedvencünk területén tartózkodnak, tehát betolakodónak számítanak. Aztán a postás, bizony-bizony a postást hány kutya megugatja, még eleinte nem csinált, aztán a többitől az utcában megtanulta. Ha befordul a postás az utcában, a kutyák már is rákezdenek az ugatás szimfóniájára. Valamilyen különös oknál fogva a kedvencek többsége ki nem állhatja a postásokat, és igazi hősként tekintenek magukra, hogyha elhárítják a közeledő idézőjeles veszélyt. Szakértők szerint, amikor valaki megközelíti az otthonunkat, azzal a kutya területére is bemerészkedik, amit ő értelemszerűen támadásként érzékel. Amikor pedig azt tapasztalja, hogy az ugatás után a postás távozik, akkor úgy gondolja, igen, megcsináltam, ez nekem köszönhető, milyen jól elkergettem már, így pedig legközelebb is természetesen meg fogja tenni ezt a manővert. Aztán a kunyarálás. Bizony-bizony az etetés, a kaja. Ha van kutyánk, akkor tudjuk, hogy igazán lehetetlen küldetés az, amikor megpróbálunk társaságban ebédelni. Az aprócska nyűszítések, ellenállhatatlan tekintet, csorgó nyál, bodzánál a mancsolás. Nos, mindez jelzi, hogy bizony-bizony ő is szeretne még enni, mert hogy ő úgy gondolja, ha mi eszünk, neki is kell. És hogyha nem adunk belőle, néhány perces sértődésnek és értetlen tekintetnek lehetünk tanúja. Még akkor is, ha például salátát eszünk, amit ő nem is szeret, ha nem adunk neki, biztosan azt gondolja, hogy valami miatt büntibe van, tehát a kutya ez egy ilyen folyamatos kunyerálásban van, hogyha eszünk. Nos, ha elmegy a gazdi otthonról, nagyon sok kutya ugye szomorúvá válik, köztudott, hogy a kutyák imádnak a legjobb barátjuk társaságában lenni, a magány pedig nagyon-nagyon rosszul viselik, különösen hosszú távon. Nos, ahogy az idézet is tartja, mindjárt jövök, nem igaz a kutya számára, ő csak annyit tud, hogy elment a gazdi. Viszont egy biztos, nincs még egy élőlény a világon, aki annyira vidám ugrándozással tud minket üdvözölni, miután kinyitottuk az ajtót, mint a kis kedvencünk. Tehát a kutyák csodálatos lények, megváltoztatják az ember életét.

0: egy olyan dologról fogunk beszélgetni itt a kalóriadóban, ami szerintem sokaknak egy elég fontos kérdés, hogyha táplálkozásról van szó. Nyilvánvalóan próbálunk tudatosak lenni, úgy vásárolunk, diétákat követünk, vagy azért, mert kell, vagy azért, mert tényleg az egészségünket tartjuk szem előtt, de hát a nasik megkerülhetetlenek, szerintem kell a lelkünknek is az édesség. Hát ma ez lesz a témánk, a nasik. A vonal túlvégén Pallagi Alexandra dietetikus. Szia, Szandi!
1: Szia, Hajni! Üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat!
0: Még mielőtt a jó tanácsok következnének, én kíváncsi vagyok arra, hogy te már egy jó ideje Angliában élsz, hogy például az angol reggeliről sokat hallunk, ami szerintem borzasztó, tehát, hogy abban minden is van. Én, ha megenném, lehet, hogy két napig nem lennék éhes. De hogy mi a helyzet az angolok nasiaival? Mert ugye a pudingok jutnak eszünkbe, meg a teás, a teához fogyasztható kekszek, de jó nasik vannak az angoloknál?
1: Szintén szóval remélem, nem hiszem, hogy hallgat.
0: Na.
1: Túl sok brit állampolgár. Nekem nem a kedvenceim. Nagyon cukrosak, tehát hogy tényleg így az, tehát hogy otthon is alapvetően egy csoki meg keksz, tehát a nagy részük cukros, de hogy itt valahogy sokkal édesebbek a csokik, a kekszek, minden egyéb. Lehet kapni nagyon finom dolgokat egyébként, de az átlag termékek szerintem tényleg sokkal több cukrot tartalmaznak, akkor valóban vannak ezek a pudingok, amik hát ugye többféle változatuk van, de az a hagyományos, amit mondjuk így karácsonyra is szoktak készíteni, azok tele vannak asztalt gyümölcsökkel, van amelyiket hosszú ideig érlelnek alkoholban. Én nem szeretem az alkoholt, ezért nekem nem ízlik, de egyébként ez a tradicionális vonal egyébként sokaknak ízlik, ez csak tényleg személyes dolog, de egyébként nagyon, tehát a kekszekben nagyon-nagyon erősek. Uh-huh. Ami nekem meglepő volt, és őszintén szóval picit bizarr is, de ez jellemző mindenféle ételtípusra, hogy rengeteg feldolgozott étel van, és ha bemész a boltokba, van egy nagyon nagy polc, illetve hát több polc is, ami kész tortákat tartalmaz,
0: kész
1: amik
0: torta.
1: Elállnak három hétig, és nem hűtöttek.
0: Nem hűtött?
1: És nekem nem hűtött krémes torták, és nekem ez volt az ilyen nagy döbbenet, és nagyon sok ilyen kész krémes muffin, egyéb kekszek, amiket nem kell hűteni, tehát nyilvánvalóan azok azért tartalmaznak némi adalékanyagot.
0: Csak egy picit.
1: Csak egy kicsit.
0: Igen, igen, de tojást biztos nem láttak az életükbe sem. Tehát, hogy így.
1: Nem valószínű.
0: És akkor, amikor az iskolában a gyereknek van valami, akkor a szülők bemennek a boltba, leveszik ezt a sütit, ami három hétig eláll, és beviszik az iskolába, gondolom én, és akkor úgy ünnepelnek.
1: Ürületes. Igen, van olyan is, de ami egyébként jó, és az kifejezetten egy követendő példa szerintem, hogy lehet venni már szeletelt gyümölcseket, amiket nem csak a gyümölcs önmagában, persze olyan is van, de tesznek mellé mondjuk róvajat, vagy lehet venni mondjuk kis uborkát, répát humusztal, szóval ilyen jellegű nasik is vannak, aki egészségtudatosabbhoz is megtalálja a számítását, de egyébként nyilván így a rohanó életmódban azért sokkal többen veszik meg ezeket a késsütiket inkább.
0: És árban mi a helyzet, hogyha egy Magyarországhoz viszonyítjuk? Az hát élelmiszerekre úgy általában.
1: Vannak olyan élelmiszerek, amiket olcsóbban meg lehet venni, például azért gyümölcsöknél, tehát egy karfiol például nagyjából ilyen 500 forint, meg a brokkoli, ami azért egy nagy különbség otthoni árakhoz képest, a húsok drágábbak, a felvágottak is drágábbak, de egyébként több olyan felvágott van, ami egyáltalán nem tartalmaz adalékanyagokat, tehát ilyen szempontból az lehet pozitív. És alapvetően nincs annyira nagy különbség szerintem az árakban, nyilván tehát, hogy azért jóval drágább, de arányaiban a fizetésekhez képest nem gondolom, hogy túl nagy különbség lenne.
0: Mit tapasztalsz dietetikus szemmel, hogyha bemész egy áruházba Angliában? Könnyebb, egészségtudatosabban táplálkozni, mert mint választék szempontjából, mint idehaza?
1: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Szerintem abból a szempontból, attól függ, hogy ki mennyire. Tehát, hogy tényleg ki hogy választ. Hogyha valaki egészségtudatos, akkor persze tök sok zöldség van, nagyon sok gyümölcs. Ahogy említettem, magas hústartalmú felvágottak, rengeteg hal, illetve ilyen tengeri herkentyűk, a tengerparti ország lévén. Tehát ilyen szempontból könnyen lehet találni olyat, ami ideális számodra megfelelő. Viszont rengeteg feldolgozott élelmiszer van, és itt nem csak az előbb említett nasikat említeném, hanem bemész a boltba, és legalább 4 sor van, ami hűtött, szerencsére hűtött, de ilyen kész ételeket tartalmaz, és akkor azt, sokan azt teszik meg, teszik a mikróba, és azt teszik, és hogy nyilván ennek itt nagyon nagy kultúrája van, tehát szerintem sokkal kevesebben készítik el otthon az ételeiket, és inkább veszik meg ezeket a kész ételeket, ami szerintem nem annyira ideális.
0: Nyilván. De hát, ha az ember nem akar pepecselni a konyhába, akkor elég egy mikró, és akkor változatosan tud étkezni, még ha egészségtelenül is. Na, jól elbeszélgettük az időt Angliáról, szóval legközelebb folytatjuk a nasikkal. Köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm.

Szendi Hajni vagyok, és egy kicsit most így befogunk a zárt ajtók mögé kukkantani. Ugye nagyon sok párkapcsolatban fordul elő az, hogy veszekednek a párok, aztán a végén a békülés az ágyban történik meg. Ugye klasszikus hollywoodi jelenet, a pár veszekszik, tányérdobál, kifordul magából, már éppen eljutnának addig, hogy ennyi volt, és szakítunk, aztán hirtelen egymásnak esnek, és jön a békülős szex, amellyel megoldják a nézeteltérésüket. A vita véget ért, a kapcsolat újra régi, mindenki boldog. És ez nem csak hollywoodi álomvilág, állítólag ilyen tényleg létezik, viszonylag gyakori is sokaknál, de mi lehet ennek az oka? Nos, az első számú ludas ilyenkor egyértelműen a hormonháztartás, a tesztoszteron, az adrenalin és a stressz hormon kortizol mindig a csúcsára vannak járatva, ha éppen veszekszünk valakivel, még akkor is, hogyha az a valaki életünk szerelme. A kortizol hatására pedig a szervezet elkezdheti kívánni azt a biztonságérzetet és törődést, amit egy szexuális aktus nyújthat. Ráadásul a csúcspont során szerotonin, dopamin, adrenalin választódik ki, és ugye ott van az oxitocin is, tehát hiába vagyunk idegesek veszekedés közben, az intim együttlét után ezek a hormonok lenyugszanak. A veszekedés egy több évezredes ösztönt is felébreszt egyébként az emberekben, a fenyegetettség érzésétől a szex segítségével jutunk el a hatalomig, az izgalomig, illetve a biztonságig. Szorongás ellen is jó, a veszekedésből adódó szorongás testi tünetei megegyeznek azzal, ami akkor történik a testünkkel, hogyha hát a partnerünkkel úgy közös hullámhosszra kerülünk, szépen megfogalmaztam. A stressz beindítja a küzdj vagy menekülj ösztönt, ami nyilván energikussá tesz minket, és hát arra ösztönöz, hogy fizikai kontaktusba lépjünk valakivel, de rögtön, ugye? Tehát ez a veszekedés után szintén jöhet. Szoros kapcsolat van a harag, a szenvedély, a szenvedés és a kapcsolat között, és van, akinél ez a kapcsolat szorosabb, mint másoknál. Lehet, hogy valaki oda van a kicsit durvább dolgokért, még akkor is, ha nem tud róla, és amikor veszekedés van, akkor tulajdonképpen ezek a dolgok ott nála bekapcsolódnak. Lehet egyébként, hogy az agyunk automatikusan összekapcsolja már, hogyha valakiknél ez is sűrűn előfordul, a veszekedés egyenlő azzal, hogy utána megyünk az ágyba, tehát tulajdonképpen sokan már ezt ilyen előjátéknak tekintik, és hát a traumával is talán így birkózunk meg. A gyerekkorból hozott stresszes, szorongó szituációk összekötődhetnek az intim érzésekkel, és az is lehet, hogy az, ami ilyenkor előtérbe kerül, az tulajdonképpen gyerekkorból fakad, tehát ezt a partnerünkön éljük ki, tehát a gyerekkori frusztrációk is okozhatják azt, hogy veszekedés után irány az ágy.

Dúdolhatod, énekelheted, de a lábaddal is kísérheted a legjobb dalokat. A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM.

Hamarosan jönnek a hírek, és ez azt jelenti, hogy én el is búcsúzom és átadom a szót Dékán Pistinek, de még mielőtt ezt megtenném, programok, menjünk időrendben. Jön a nyíregyházi Extreme Trail, 2 napos a program, szeptember 19-20, szombaton akadályfutás lesz, vasárnap pedig futóverseny. A nyíregyházi Aquarius élményfürdőbe várják a kilátogatókat. Szeptember 19-én 19. alkalommal szervezik meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei polgárőr napot, Nagy Káló harangod lesz majd a helyszín. Egészségnapokat szerveznek a Városmajorban, szeptember 22-én például szenior örömtánccal, 23-án Reiki klubbal, 24-én gerincjógával, 25-én gyógytornával, szűrővizsgálatokkal, szépségtanácsadással. Folytatódik az Értéktár programja, az Értékes Esték, szeptember 22-én 18 órától a Szabolcsi Szimfonikus Zenekar zeneművészet és kultúra közvetítő tevékenységét, mint nemzeti értéket lehet majd megismerni. 9. alkalommal szervezik meg a közfoglalkoztatási kiállítás és vásárt, Nyíregyházán, ez a Kossuth téren lesz, szeptember 22-én. Szeptember 23-án folytatódik a Női Nagyságok a Magyar Történelemben sorozat. Újra nők kerülnek a reflektorfénybe, ezúttal Edit Éva Eger, az előadó Fehér Ildikó pedagógus lesz majd, a helyszín pedig a Móricz Zsigmond megyei könyvtár kamara terme. Jön az őszi Mese Egyetem, ez már az 5. lesz a sorban. A rendezvény célja a magyar népmese és műmese gazdag és egyedülálló világának őrzése, ápolása, népszerűsítése és társadalmi elfogadottságának erősítése, szeptember 24-én a Nyíregyházi Egyetem B épületében. Folytatódik a Jöjjön velem Magyarországra. Az 5. részben Sipos László Forster érmes fotográfus vetített képes előadását nézhetjük meg a Városmajori Művelődési Házban, a belépés díjtalan. És lesz egy kiállítás is, szeptember 25-ig lehet megtekinteni a Roll Up kiállítást, az Egyesült Államok fennállásának 205. évfordulójához kapcsolódó nemzeti együttműködés részeként. A kiállítás a magyar kivándorlás közel 250 éves történetét, az amerikai magyar közösségek meghatározó helyszíneit és a magyar-amerikai kapcsolatok történetét formáló személyes családi életutakat mutatja be a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár társalgójában szeptember 25-ig. A programokhoz jó szórakozást kívánok, most jön Dékán Pisti, Szendi Hajnit hallotta.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ha elmúltál 5 éves és szeretsz mozogni, most figyelj! Vízilabda, úszás, aquafitness az Aqua SC-nél. Tanulj a legjobbaktól, jelentkezz induló csoportjainkba. Várunk az új városi úszodában. Aqua SC.
2: Tartasz közénk te is!
3: Egy jó rádióreklám nem mond el mindent. Egy dolgot mond el, de azt jól, hogy megjegyezd. Ebben tudok neked is segíteni.
4: Rádióreklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Nemzetközi hallgatók ismerkedtek a várossal. Veszélyeket rejthet a szüret. Európai sporthét a Nyíregyházi Egyetemen. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket.

0: Eregvármegyei katasztrófavédelem. Közleményükben azt írják, odafigyeléssel megelőzhetők a balesetek. A mustgáz, vagyis széndioxid a szőlőlevének erjedésekor keletkezik, és komoly veszélyt jelenthet, ha nem biztosított a megfelelő szellőztetés. Kiszorítja ugyanis az oxigént a helyiségből. Aki ilyen pincébe megy le, hamar oxigénhiányos állapotba kerülhet, eszméletvesztés vagy akár fulladás is bekövetkezhet. Érdemes a pincékben széndioxid érzékelőt felszerelni, vagy alkalmazható a közismert gyertyás módszer is. Felhívják a figyelmet, hogy ha valaki mustgázzal kapcsolatos balesetet észlel, ne menjen le a pincébe, hanem azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot. Szabolcs-Szatmár-Berekben is történt már mustgázhoz kötődő tragédia. 2018-ban Kékcsén egy középkorú férfi vesztette életét, két társát időben kihozták a pincéből. Fókuszban a mozgás. 4 napon át várja sportprogramokkal hallgatóit és munkatársait a Nyíregyházi Egyetem az Európai Sport Hét keretében. A programsorozat célja, hogy minél többen megtapasztalják a rendszeres testmozgás közösség formáló erejét, és kipróbáljanak olyan mozgásformákat, amelyek hosszabb távon a mindennapjaik részévé válhatnak. Az egyetemen szeptember 21-e és 24-e között a Testnevelés és Sporttudományi Intézet oktatói szerveznek programokat. Aerobik, dobóverseny, röplabdázás, kerékpártúra és labdarúgó bajnokság is várja a mozogni vágyókat. Szerveznek kutyás mozgás programot, a 4 napos programsorozat pedig idén is az úszodában zárul. A részletek elérhetők az enyhe.hu oldalon. Napos, fátyol, felhős, meleg időnk van. Nyíregyházán a hőmérséklet a délutáni órákban eléri a 28 fokot. A légmozgás többnyire gyenge marad, esőre sehol sem kell számítani. A folytatásban pénteken átvonul egy felhősáv, ami pár fokos lehűlést hoz, ekkor azért kialakulhatnak helyenként futózáporok. A hétvégén és a jövő hét elején viszont ismét a csapadékmentes, kellemesen meleg, napsütéses, kora őszi időjárásé lesz a főszerep 25 fok körül. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: Kis pénteken is nálunk szólnak a legnagyobb dalok a délutánban, tutira ez a Best FM DK-n István vagyok, és van előttünk most is 4 óra. Hallgatjuk a legnagyobbakkal, tájékozódunk, már is ennek a legfrissebb előrejelzések, nézzük időjárásunk mit kínál a következő néhány órára, és közben itt a Limp Bizkit dala is.

Jó kis klubsikereink is itt pörögtek, DJ Tonkától hallgattunk egyet, és lassítunk majd a popkultúrát, leporolva Nelly pörgeti a nyelvét Ride With Me előtt. Nézzük a legfrissebb előrejelzéseket. 28 fok várható, ide emelkedhet még a hőmérséklet, jelenleg 27 fok van, és a következő óráktól elkezd megvastagodni a felhőzet az érkező hidegfront hatására. Kicsapódik a felettünk lévő párás levegő, és ebből akár eső is lehet. 19 óra környékén ennek 50% körüli az esélye. Hogy jön ebből valami, azt nem tudom, mert hát mostanság mindig van szó esőről, de nem sok minden érkezett Nyíregyházára. A Dunántúlon jóval nagyobb esők voltak, szóval nagyjából így készüljön, aztán hogyha történik valami, akkor majd úgyis frissítgetjük adatainkat, Nellyvel pedig már folytatjuk is ez a

Újra egy remek pop dal, ez már inkább az R&B klubokra jellemző stílus, és Christina Milian a Menjelok et Me című dalban, miután majd a Krisztál érkezik, és nézzük a Teszed programot, mely az ország legnagyobb önkéntes szemétszedő akciója, melynek népszerűsége évről évre egyre nagyobb, töretlenül egyre többen csatlakoznak a programhoz, amellett, hogy ahogy mondtam, ez önkéntes. A program célja, hogy felhívja a figyelmünket az illegálisan lerakott hulladékokra és ezek felszámolására irányuljon egyfajta megoldás a programhoz. Október 12 és 18-a között lehet csatlakozni. Mindenki egészítés egyébként a Best FM oldalán selektálok.hu. Itt kell majd jelentkezni, regisztrálni minden infót át. Itt nálunk a Best oldalán Krisztállal folytatjuk, Delight-től is egy dal, Groove in the Heart is mindjárt.

egy háza sem maradhat ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Angya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

A Pánik Honeybee-sztel itt a legnagyobbak között, ez a Best FM. Jó munkát kívánok itt a kis péntekben. Nézzük ezt a jó kis programot, melyre azért mindenképpen érdemes most is felhívjam a figyelmét. Gyűjthetünk iskoláknak. Jövő héten kezdődik a Millió Lépés az iskoláért kihívás, mely lényegében egy gyűjtő akció. A srácoknak, az iskoláknak gyűjthetünk pontokat, melyeket ők majd sportszervásárlási utalványra tudnak beváltani. Így lehet egy kicsit majd bővíteni az iskola sportolási lehetőséget, nem tudom, labdákkal vagy kosárlabda palánkokkal, amire szükség van. A program nagyon egyszerű, egy applikációba kell belépni, ott kell regisztrálni, és minden egyes lépés, melyet megteszünk vagy bringázunk, ezek pontokat érnek, ezeket fogja majd tudni beváltani az az iskola, akinek ezt lényegében felajánljuk. Az MT-n is megtalálja a cikket, na meg a Best oldalán is. Én azért figyelnék erre, mert hát lényegében így is új is közlekedünk A-ból B-be, ugye? Van Doom Project folytatásként, a King of My Castle után itt van nekünk Christina Aguilera, na meg Lil Kim dala. Közösükben a Can't Hold Us Down, mindjárt.

reggel 6-kor indul a napod? Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Andristól a friss hírek a folytatásban itt a Best FM-en, mi meg kezdjük a játékot 3 órától, ma is elérhető. A Pizza Mafia játéka itt a Best FM-en, keresse hozzá Facebook oldalunkat, Best FM Nyíregyháza, hiszen ide kerül ki a kérdés, melyre én azért figyelnék.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Azért válaszd a Pizza Mafiát, mert mire eldöntöd, mit főz, már rendelhettél volna. Telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
3: Nyíregyházán vannak a vevőid? Akkor itt legyen ismerős a neved. Hirdess helyi rádiókban. Helyi rádiókban. Rádióreklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Bánkis sikerek az országos első segélynyújtó versenyen. Labdarúgó torna a jubileum jegyében úszóversenyt rendeznek Nyíregyházán. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Szép eredményt ért el a Bánki Donát Műszaki Technikum és Kollégium csapata az országos első segélynyújtó versenyen. Az iskola diákjai történetük során először jutottak be az országos döntőbe, ahol az előkelő negyedik helyen végeztek, írja a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. A közösségi oldalukon közzétett beszámoló szerint a fiatalok kiemelkedő 86%-os teljesítményt nyújtottak a megmérettetésen. Ezzel kiérdemelték a minősített első segélynyújtó csapat elismerést is. A bánkisok érték el emellett a legmagasabb pontszámot a Magyar Vöröskereszt történeti totóján, amiért külön díjat is átvehettek. A fenntarthatóság állt annak a szakmai fórumnak a középpontjában, amelyet a Primom Alapítvány és a VOSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei szervezete közösen rendezett a napokban. Az eseményen elsősorban a fenntartható életmód, a környezettudatos vállalkozások, valamint a működő jó gyakorlatok bemutatása kapta a fő hangsúlyt, írta meg a nyíregyháza.hu. Az eseményen helyi példákkal is alátámasztották a környezettudatos működést. A szakmai előadásokat termékkóstoló és kötetlen fórum követte. Jubileumot ünnepel a tanévben a Nyíregyházi Arany János Gimnázium általános iskola és kollégium. Egész évben szerveznek majd programokat ennek jegyében. Az első esemény az Arany 50 kupa labdarúgó torna volt, számol be a nyíregyházi sporthírek. A sportrendezvényen 3 korosztály csapatai mérkőztek meg, 3.-4. évfolyam, 5.-6. évfolyam és gimnáziumi kategóriában. A fiatalabb korosztályokban az arany csapatai bizonyultak a legerősebbnek, míg a gimnazisták mezőnyében az Rényi Gimnázium szerezte meg a bajnoki címet. A torna végén díjazták a legjobb játékost, a legjobb kapust és a gólkirályt is minden korosztályban. Szombaton az Eiszman városi úszodában rendezi meg a Nyíregyházi Sportcentrum a 4. Master NSC Kupa Senior úszóversenyt. 120 versenyző érkezik a meg

0: Hétvégén és a jövő hét elején viszont ismét a csapadékmentes, kellemesen meleg napsütés és kora őszi időjárásé lesz a főszerep 25 fok körül. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: 3 perccel járunk 3 óra után, a Pizza Mafia játéka pedig kispénteken is elstartolt, a csütörtöki játékunk. Mondhatni, potya pizzát hozhat valakinek, mert rém egyszerű a kérdés, nézze, keresse bejegyzésünket Facebook oldalunkon, és jöjjön Jenny Hallyvel, Michiko Latino.

Az X-Spice, és talán az első olyan dal, melyet már szóló karrierjében jelentetett meg, Jerry Halliwell énekelt, itt a legnagyobbak között jó munkát kívánok, ez a Best FM. És a Pizza Mafia játékába csábítom, amit ma is utolér Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza, bár nem hiszem, hogy bárkit is csábítani kell, hiszen a két pizza gondolat, amelyet megnyerhet, már ösztönzi is, ugye? Keresd a bejegyzésünket Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza, ott kell hozzászólni a feltett kérdéshez, én ezzel regisztrálni tudom a játékunkba, aztán majd a virtuális kalapunkból egy valakit kihúzok, aki hazaviheti a szuper pizza menüt majd holnap, leghamarabb, és ugye erre két hete van. Hát nagyjából ezek a játékszabályok, tök jól ismerjük ezt már, talán felesleges is elmondani, de időről időre azért leporolni talán érdemes. Karamell is a jelenés, a folytatásként, és itt van Maxi Priest dala is. Close to you!

Az Iron Mafia énekelt, volt egy álmom után, majd Pitbull-lal folytatjuk a diszkók hangulatát idézve, jön a dal I Know You Want Me. A kérdésünket pedig Facebook oldalunkon megtalálja, kivel beszélt utoljára telefonon, ki hívta fel, ki volt az, akit ön tárcsázott, így várom üzeneteit, hozzászólásokat, sztorikat is, beszélgessünk ma erről, és nyerjen a szerencsésebb, tudja, hozzászólásáért tudom regisztrálni a Pizza Mafia játékába. Ez nem egy kifejtős gondolatsor, néha ilyennek is lenni kell. Ildikó főnökével beszél telefonon. Hát, remélem jó hírek. Szerelmemmel, ez már Tibor írta, meg is jelölte. Veronikát, aki szintén játszani szokott velünk. Megnézem, hogy ő üzente mindjárt édesapámmal Edith üzenete, és apummal, ahogy írta Gergő. És nagyjából így érkeznek üzenetek. Beatrix, az egyetemista fiammal, aki tegnap oda volt Debrecenben, a UDA-en. Itt szerintem sztorizgatás volt, várom még az ön gondolatait, hozzászólását, kivel beszélt utoljára, és nyerjen a szerencsésebb, miközben pörögnek a dalok. Érkezik Pitbull és az I Know You Want Me után Unique, na meg Shaft dala is mindjárt. Well, this year's gonna be called Cayocho. Que hola, Cata, que hola, Omega. And this how we gonna do it. Dale!

0: Lendület az volt, bőven gazdagon itt a legnagyobbak között, ez volt a Mucho Mambo Sway, aztán majd Ákossal dudolunk a folytatásban, örvénylünk mindjárt, előtte pedig nézzük, hogy ki kivel beszélt utoljára, telefonokat a kézbe, híváslistákat böngészünk, és közben válaszolunk a Facebookos kérdésre, a beugró kérdésre a Pizza Mafia játékába, mi szerint kivel beszélt utoljára. Jönnek üzenetek szép számmal, mindet nem is fogom felolvasni férjemmel, éppen arról, hogy mi legyen a vacsi, azt hiszem egy jó pizza, jól jönne, Attila és Edith közös Facebook oldaláról jött a gondolat. Nagy lányommal kora reggel kezdett a kereskedelembe dolgozni, ez azért kemény munka, aki dolgozott a kereskedelemben, az mindenképpen tudja ezt mondani, hogy a kereskedelem meg a vendéglátás, az kemény, kitartást kívánok. Szomszédasszonyommal, fiammal, édesapámmal, kedves szomszéddal, hogyha tudok, majd vásároljak be neki, mert szüksége lenne erre-arra, írja ezt Gábor, milyen jó fej vagy, Gábor. Dalma, szia édesanyámmal, akit nagyon szeretek, szóval így érkeznek üzenetek, és még egy. Sándor írománya feleségemmel megkérdezte, hogy mit vegyen nekem a spárból, de jó fej a felesége, hát mindenképpen becsülje. Jöjjenek üzenetek, jó, várom hozzá szólásait, hiszen csak így nyerhet a Pizza Mafia játékában, melyet ugye majd sorsolás útján döntünk el a 4 órai hírek előtt. Örvénylünk, a folytatásban érkezik Ákos. Egy melós dal Kelly Rowland-től a Work után, majd a karszalagokat is felrakjuk, a jetlag segít.
1: Tovább nem tudok várni, most már megteszi bármi.

a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Hát ilyen egyszerű ez a játék, rengetegen hozzászóltak már a kérdéshez, mert Facebook oldalunkon utolér Best FM Nyíregyházat, ugye itt kell csatlakozni a Pizza Mafia játékához, mely egészen 4 óráig pörög. Itt a Best FM-en akkor megtudjuk majd sorsolás útján, ki a szerencsés, aki holnaptól már át is veheti a nyereményt, mert a Pizza Mafia ajánlott fel ez a szuper pizza menü. Benne a gusztó és a bolognese pizzák meg frissen, ropogósan készülnek majd, hát nyilván egyeztetett időpont alkalmával, vagy oda megy és megvárja, ilyen lehetőség is van. Szóval jöjjenek az üzenetek, kivel beszélt utoljára, hívás listákat elő, ahogy az előbb is megfogalmaztam, és dobjon néhány sort, hogy tudjam regisztrálni a játékba is. Miközben ezt megteszi, én is beleolvasok az érkezett üzenetekbe. A legjobb barátnőmmel, aki ma ad életet első gyermekének, nagyon büszke vagyok rá, Fanni üzent. És az mekkora élmény, hát remélem apás szülés, mert én is ott voltam, és hú, azért az kemény, így férfiként mindenképpen megélni, óriási élmény. Sok egészséget kívánunk. Vissza a játékhoz. Zsave üzenete férjemmel, Veronika párommal, Ilona férjemmel, Marietta lányommal, így érkeznek üzenetek még. Jánosné azt mondta, hogy anyukámmal, méghozzá Piroskával is vele fogyasztaná el a pizzát, ha nyerne. Hát sajnos nem rajta múlik, de én azt gondolom, hogy a lehetőség az adott. Illetve megtettük mind a ketten a részünket. Most már csak Fortunára kell nézegetni, pillantgatni, keresni a 4 vagy 5 levelű lóherét. Ilyet is láttam már, képzelje. Addig megjöjjenek a tagok. Árman van Heldennel dudolunk tovább, vagy lendítünk perceket. My, my, my az embertelen dal után, majd Tupac és a Changes.

az átirat is jól sikerült, az Embertelen dal Geszti Péterrel, Presser Gáborral, Lotfi Begivel, itt a legnagyobbak között ez a Best FM. Jön a folytatásként a Changes, nem kevesebb sikerrel maga mögött Tupackkel, és ha jól tudom, itt Dr. Dre is rappelget egy kicsit ebben a dalban, hallgatjuk mindjárt, előtte pedig hát egy pillanatra még fókuszáljunk a játékra, mely elérhető még 10 percig Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza, itt kell hozzá is szólni, kivel beszélt utoljára, várom hozzászólásait, üzeneteit, mindjárt sorsolok.

Reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Hírek mindjárt, tájékozódhatunk azonnal. Andrés hozza a legfrissebb híreket itt a Best FM-en. Mi meg lezárjuk a Pizza Mafia játékát, hiszen mindjárt 4 óra. Megtudjuk, hogy ki nyert. A kérdés nagyon egyszerű volt itt a csütörtökre. Méghozzá arra voltam kíváncsi, hogy kivel beszélt utoljára. Egy jó kis potya pizzás játékunk volt itt a mai napra, mellesleg egyébként nagyon finom potya pizzáról van szó, szóval arra voltam kíváncsi, hogy kivel beszélt utoljára. Mindenféle üzenet jött, javarészt a családtagokkal, férjével, lányával, testvérével, és persze a gyerekekkel beszélgetünk telefonon, de egyébként tényleg ez nagyjából tendencia is, akár egy nagyobb merítésben is igaznak mondható. Egy-két kivétele, valaki munkaügyben telefonált. Na nézzük a nyertes üzenetet. A menyemmel, aki gyesen van, és megkért, hogy vásároljak neki pár dolgot. Ez a nyertes üzenet. Istvánné, a hozzászólunk, aki kikerült nyertesen sorsolásunkból, és tényleg milyen jó fej, hogy segít. Jó helyre kerülnek a pizzák, azt gondolom. Jó étvágyat kívánok hozzá, köszönöm hozzászólásaikat holnap. Újra játszunk majd itt a 103.9 Best FM-en a Pizza Mafia játékát. Akkor is indítom 3 és 4 óra között, most pedig akkor jön a közlekedés Andrés hírei után.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
2: FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Gazdák, gerdtulajdonosok, figyelem!
4: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
3: Növényvédőszerek, vetőmag, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
4: Keressen minket Balkányban, vagy a hungarogassa.hu oldalon.
3: Nyírkem, az egészséges kert titka.
5: Ha elmúltál 5 éves és szeretsz mozogni, most figyelj! Vízilabda, úszás, aquafitness az Aqua SC-nél. Tanulj a legjobbaktól, jelentkezz induló csoportjainkba. Várunk az új városi úszodában. Aqua SC.
6: Tartasz közénk te is.
7: Azért válaszd a Pizza Mafiát, mert mi az éjséggel nem tárgyalunk. Telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
8: Autóban, munka közben vagy otthon, a rádió ott van veled. A vállalkozásod neve is ott lehet. Ebben tudunk neked segíteni. Rádióreklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
9: Fókuszban a fenntarthatóság. Szakmai konferenciát szervez a VMKK. Ismét lesz Bringa város. Köszöntöm Önöket, a Best FM híreit Zsíros Andrástól hallják. Már is mondom a részleteket. A fenntarthatóság állt annak a szakmai fórumnak a középpontjában, amelyet a Primom Alapítvány és a VOSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei szervezete közösen rendezett a napokban. Az eseményen elsősorban a fenntartható életmód, a környezettudatos vállalkozások, valamint a működő jó gyakorlatok bemutatása kapta a fő hangsúlyt, írta meg a nyíregyháza.hu. Az eseményen helyi példákkal is alátámasztották a környezettudatos működést. A szakmai előadásokat termékkóstoló és kötetlen fórum követte. A Magyar Animáció Aranykora címmel szakmai konferenciát szerveznek a Váci Mihály Kulturális Központban szeptember 24-én. Az esemény a hazai rajzfilmgyártás kiemelkedő időszakát mutatja be, művészeti, pedagógiai, közművelődési és társadalomtörténeti nézőpontból tudatta a nyíregyházi intézmény. Mészáros Szilárd, a VMKK igazgatója köszönti majd a megjelenteket, akik ezt követően előadásokon vehetnek részt. Szó lesz a vizuális nevelésről, a magyar népmesékről, Dargai Attila életművéről, valamint az 1980-as években jellemző populáris kultúráról és animációs filmekről is. A részletes program elérhető a Váci Mihály Kulturális Központ közösségi oldalán. Kerékpárral fedezhetjük fel Nyíregyházát. Szeptember 26-án szombaton 9. alkalommal rendezik meg a Bringa várost. Az önkormányzat és a Bringa sziget közös szabadidősport eseményén a családok ezúttal 24 helyszínen gyűjthetik majd a pecséteket, mondta rádiónak Kovács Ferenc polgármester.
10: Már ez olyan hagyomány Nyíregyházán, ami nagyon-nagyon népszerű. A civil szervezeteket emelném ki, hogy az egyes városrészekbe a pecsétgyűjtő helyeken külön programokat szerveznek, és hát ugye itt a Kossuth téren meg újra lesz a görgős kerékpáron a városrészek versenye. Tehát én azt gondolom, hogy ez nagyon jó egész napos program lesz. A pecsétgyűjtés idejét is éppen ezért, mert egy-egy ponton elidőznek az emberek. Délután 3 óráig hosszabbítottuk meg. Itt a mozgás, az egészség, a közlekedés biztonság az mindig egy kiemelt célunk, és a közösség az mind a három megjelenik ebbe a napba.
9: És most néhány szó az időjárásról. Napos, fátyol, felhős, meleg időnk van, Nyíregyházán a

4 óra után 3 perccel. Ez a Best FM Déken István vagyok, várom most is észrevételeiket az utakról. 30 33 33 9. Aztán inkább a Vibert, szerintem költséghatékonyabb, 30 fokra számoljon. Igazi késő nyárias idő egy-két felhővel.

0: Fősd be a biztonsági övet és tartsd be a sebességhatárokat.
1: A csúcsforgalomban lazítsunk együtt a 90-es és 2000-es évek slágereivel.
0: Változatosan.
1: Délután is 103.9 Best FM.
2: Passzív biztonsági rendszerek, biztonsági öv, gyermekbiztonsági rendszerek, bukós isakok. Ezt ellenőrzi egyébként a rendőrség is egy egyhetes kampányban, úgyhogy mindenkitől fokozott figyelmet kérek. Nézzünk kétszer hátra, hogy a srácok bekötötték-e magukat, ha nem érzi a műszerfalon valami oknál fogva. Ez legyen a legfontosabb gondolatsor, mikor beül az autójába, és utána minden mással lehet foglalkozni. Az üzemanyag szintről majd beszélünk az óra végén. Most pedig nézzük, hogy mi a helyzet az utakon. Járt mostanában Káló felé? A körforgalom majdnem teljesen készen van. Persze még terelésekre kell számolni, persze ott vannak még a jelzőlámpák, de ha egy pillanatra van ideje, és oda tud pillantani, akkor majdnem teljesen kész van, és ígéretek szerint az év végére már birtokba is vehetjük, és ugye nyilvánvalóan most már azért a komolyabb lezárásokra, a komolyabb várakozásra itt már nem kell majd készülni. Apropó, ha várakozik, akkor ne dobjon ki semmit az autójából, gondolok én itt a csikkekre, mert továbbra is tűzgyújtási tilalom van, és óriási területen szokott égni az aljnövényzet, tudom, hogy mindenki jó fej. Ha véletlenül mégiscsak úgy sikerülne, akkor jusson eszébe ez a néhány gondolat. Tisztavasvári út, továbbra is számítani kell a szennyvízvezeték korszerűsítésére. Elég komoly várakozás lehet ennek a végeredménye. Szikasztó árkot építenek a Kulcsár utca és a Lapály utcai csomópontban. Van tehát bőven mire figyelni óvatosan, jó? Dezréd alát hallgatjuk, mindjárt jön a live, a csak 10 percben pedig Dr. Mórik Gyula az interferonok működése kapcsán hoz néhány érdekes okfejtést. Szakács Tiborral fél ötkor.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A

0: Nincs jobb annál, amikor újra együtt a család. Közben szólnak a 90-es és 2000-es évek slágerei. Változatosan. Délután is 103.9 Best FM.
1: A követési távolságra nagyon figyeljen, és persze az oldal távolságra is. A reggelben azért még hűvösek a percek, de délutánban azért előkerülnek még a motorok, a bringák, esetlegesen a rollerek is. Pocikáznak közöttünk, úgyhogy nagyon figyelmesen, óvatosan vezessen, jó? Várom észrevételeit a folytatásban is. 33 33 103 9, csak 10 perc, nem sokára dr. Móri Gyulával, Szakács Tiborral interferonok működését beszélik meg. Mi megnézzük, hogy mivel számolhat még az utakon. Elkezdődött a szarvasbőgés, mely hát itt Nyíregyháza környékén azért jelenthet gondot ott a Sóstói útnál, vagy esetleg Baktalóránt házánál is, Vámos Pércs környékén, már csak onnan tudom, mert a feleségem arra valós, és szóval ott is egy jó kis erdőn kell keresztül vágnia. Figyelmesen, jó, ha tábla jelzi a szarvasok, az őzek mozgását, akkor mi is extra módon figyeljünk, kapcsoljunk lámpát és mérsékeljük a tempót. Továbbra is gondot okoz az Orosi úton, hogy még egy ideig várat magára a munkálat, az aszfaltozás, mely után majd sokkal jobb lesz ez az útszakasz. Igaz, hogy csak a szélső sávat érintik a munkátok javarészt, de azért hát nyilvánvalóan ez kapacitás csökkenéssel jár, óvatosan tehát erre is. Észrevételeket pedig várok még, aztán nem sokára összesítünk, jó, addig pedig itt a Csak 10 perc.
2: Csak 10 perc.
3: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.
4: Csak 10 perc. Előre szeretném leszögezni, hogy nem vagyok jobban, és hangulatilag sem, de azért köszöntöm a hallgatókat, én eljöttem, én megtettem, amit a haza kívánt. Dr. Móri Gyulával fog beszélgetni, a Csak 10 perc rovat indul. Szia, doktor úr!
5: Szervusz, megcsináltad, amit kértem tegnap?
4: Mit kértél? Nem is emlékszem.
5: Azt kért... Készen vagyok, az agyadra is ráment a hullám. Az a lényeg, hogy beszéltük, hogy bármilyen kórokozó támadott meg, az interferonok szintjének emelése az jó tud lenni. Ha a szervezeted még nem ott tart, hogy csináljon lázat, akkor csinálj te lázat. Ugye? És annyit mondtam, hogy menj el szaunázni például. Na, mert mi ezzel a lényeg, és akkor azért beszéljünk, ne csak rólad, mert állandóan te fogod magad, és itt
4: én most meg sem szólaltam.
5: Diplomatikusan
4: látod,
5: azt mondom,
4: bántasz meg.
5: Sírsz, közben meg a hallgatókat kellene segíteni.
4: Ennyi kell még nekem. Amúgy itt szabad.
5: Szörnyű vagy ilyenkor egyébként, azt azért megjegyzem, hogy ez
4: a feleségem is ezt mondta.
5: Na, teljesen egyetértek a feleséget. Na figyelj, kérlek, mert dolgozom.
4: Csak ilyenkor másra vágyom. Ápoljanak, segítsenek, te is legyél segítőkész, érted?
5: Az ne leszek. Na akkor figyelj,
4: azt mondtam, szaunázni. Nem akarok szaunázni olyankor, amikor rá se tudok nézni, hogy menjek el. De nem.
5: Na figyelj, akkor elmondom, hogy milyennek az egésznek szaunázni a lényeg, és akkor figyelj rám. Jó? Egy szaunába 80, 90 vagy akár 100 fok is van, de be tudsz menni egy 90-100 fokos szaunába? Van bajod tőle, mikor be? Na, tehát ez elviselhető, ugye? Mikor van gond? Amikor megjön ez a koca szaunázó, amelyik fél dézsát, így a 90 fokos szaunába fél dézsát rálocsolja, ugye? Semmi köze az egészhez nincs, hogy kell szaunázni, hogy úgy hívják, hogy száraz szauna, azért tudsz ilyen magas hőt csinálni. Igen, ám, de ha beleteszed a vizet, a víz a hőt sokkal jobban tudja átadni az emberi szervezetnek, és onnantól kezdve borzalmasan meleg.
4: Ezért
5: akár
4: süt, amikor veszed a levegőt? Hogy...
5: Igen, mert főleg amikor mondom, elkezdődik ez a vízgőzzel való telítés. Mert a gőzfürdőnek mennyi a maximális hőmérséklete?
4: 60.
5: Az 50 fok. 50. Tehát, hogy van 60, és én nem tudom, de szerintem nincs. Tehát minél nagyobb a víztartalom, tehát mert egy fürdővíz az már mondjuk úgy 40 fokig jó, mert fölötte már forráz, ugye? Tehát minél töményebben éri a víz a bőrfelületet, az annál jobban ad, illetve vesz el hőt. Na most ugye a hideg víz is olyan, hogy a hideg levegőt jobban bírod, de a hideg vízbe lásd Titanic, ugye a filmet biztosan mindenki látta, ott perceket tudsz egy ilyen néhány fokos vízben ellenni, míg mondjuk egy néhány fokos levegőben azért sokkal, de sokkal könnyebb. Mi a lényeg, és mire kértelek tegnap, és ez segítség, könyörgöm, hogy légy oly kedves, és emeld a testhődet. Tehát ha emeled a testhődet bármivel, akkor az interferon szintje a szervezetednek meg fog emelkedni. Az interferon pedig közvetlenül harcba fog bocsátkozni a kórokozóddal, ami megtámadott. Tehát ha testhőt emelsz, akkor interferon szintet emelsz, és akkor a védelem, illetve a gyógyulásod meglódul, előre megy. Tehát vízzel is hatékonyan lehet testhőt emelni. Forró levegővel is, de forró fürdővel, gőzfürdővel, forró törőközőkkel. Tehát ezt mondtam neked, ez
4: fordítottam, mint ahogy ezt régebben gondoltuk, hogy...
5: Igen, mert csináljunk benned mesterséges lázat, azaz emeljük meg a tested hőmérsékletét kívülről, és akkor meg fog emelkedni az interferon szinte.
4: Jó.
5: Tehát csinálj lázat, és akkor kész.
4: Mi bajom lehet?
5: Ez, mint a nagyi, vagy okay, takarunk
4: felhívás. Belbújhával. Segítsen valaki, hogy tudjunk egy jót szaunázni. Mármint, hogy én. És mert nekem nincs. Tehát, hogy...
5: Van egy csomó hely, ahol lehet. Hát ki ne talál már, hogy a hallgatók...
4: Nem akarok olyan helyre menni, szaunázni, ahol valakire hát valamit hihetetlen ráragasztatok, Gyula.
5: Keresse egy nagyit, aki bedugasztol téged reggelire. De mondok hozzá kutatási adatot, Tibi, mert ezt értsd meg. Tehát vizsgálták, hogy ha 30, ez egy 88-as vizsgálat volt, tehát egy limfocitákat, mint egy fehér vérsejteket vizsgáltak, és megnézték azok interferon termelését. Ha 37 fokról 39 fokra emelték a szervezetet. 10-szer több interferon termeltek 39 fokon ezek a sejtek, mint 37 fokon. Tetszik érteni? A COVID tanulmányokat is, ha megnézed, akinek magas volt az interferon szintje, mérsékelt problémákat okozott a COVID, akinek alacsony volt, ott meg bizony elterjedt és szétszedte őket. Tehát mindenki kezdjen el szaunázni, és akkor kedves hallgató, valaki fogadja már be ezt a drága jó műsorvezetőt ma egy kis baktérium vagy vírus szétszóró szaunázásra.
4: Üzenet.
5: Azt nem saját. Hiszem, hogy valaki téged ilyen takonypócként akar ott látni.
4: Ne, na. Barátomék Ádámék írta nekem, hogy ma este várunk 19 óra. Na.
5: Helyes. Jó, rendben. Akkor menjél Ádámékhoz végre, hogy gyógyulj, de mi a lényeg? Az a lényeg, hogy például a szaunának a hatását mérték. Tehát ő ugye ezek, azt hiszem, hogy Finországhoz, vagy nem vagyok benne biztos, de lényeg, hogy rendszeresen szauna hatást mértek, és az volt a lényeg, hogy a nulla szauna és az egy szauna között óriási különbség volt, de még az egy meg a több szauna között is. Tehát ahogy nőtt a szaunával töltött napok száma, úgy nőtt az ellenálló képesség és az interferon szint. Tehát ez nagyon-nagyon lényeges. Na most, ha már akkor szaunázol, akkor menjünk egy picit ebbe vele, mert ide már jön az a víz másodlagos hatása. Kell szerinted ilyen állapotban lehűteni magadat szauna után hideg zuhannyal vagy merülő medencében?
4: Szerintem nem.
5: De. És miért kell? Mert egy óriási tévhit van megint, és ezt cáfoljuk meg. A szauna mit csinál?
4: De még jobban meg fogok fázni.
5: Nem fogsz megfázni. A szauna felmelegíti a testedet. Tibi, forráztad már le magad? Sajnos mindenki, hogy rácsapódott valami forró, meleg. Egy pillanat, igaz? Azonnal igen. Elkapott.
4: Azonnal hideg víz alá.
5: Utána hideg víz alá. Mennyi időre?
4: Hát folyatjuk addig, ameddig...
5: Menj, amíg, az mennyi
4: bizsereg.
5: Idő?
4: Hát egy ilyen pillanatra
5: rá, egy pillanatra ráment a meleg valami, egy pillanatra ment rá. Mi a csodának kell 10 percig, vagy 3-ig, vagy 5-ig folyatni rá a vizet? Egyébként minél tovább folyatod, annál jobb. Tudod miért? Azért, mert annyira jó az emberi szövetnek a hővezetése, hogy nagyon mélyen felmelegíti. Az a pici érintő, erős hő. Mélyen felmelegíti, és mikor azt vissza akarod hűteni, akkor bizony hosszú idő, mire a teljes mélységet visszahűtöd. Kijössz a szaunából, felhúztad a testhődet. Mit csinál a szervezetet? Kitágítja a pólusaidat, ugye már az izzadás is ennek a része, mert megpróbál lehűteni. Tehát ha semmit nem csinálsz, akkor a kitágult pórusok meg a kijövő izzadság viszonylag gyorsan le fogja vinni ezt a megmelegített testhőt, tehát vége a mesterségesen kreált lázunknak. De ha belemész hideg zuhanyba vagy merülőmedencébe, minél hidegebb, annál jobb, összerántja a bőr felületén lévő ereket, hogy megakadályozza immáron most már a kihűlést. De nem kell fél órákig ott állni a zuhany alatt, tehát nem az a lényeg, hogy hűsd le a testedet, csodán. Mi történik? Belül meleg maradsz, de kívül összezárja a szervezet a bőrnek az ereit, hogy ne tudjon hőt leadni, és innentől kezdve...
4: Bent tartod a hőt.
5: Pontosan így van. Tehát ezért van a hideg a szaunázás végén, hogy belül a maga szervezetnek a belső hőmérséklete az minél tovább megmaradjon. És ezért van az, hogy utána lefekszel, és pihensz legalább annyi időt, mint amennyit a szaunában voltál, nem amennyit lehűltél, és még egyszer mondom, nem kell lehűteni magad, csak hirtelen az ereket
4: összezár. És közben bent a test pedig dolgozik.
5: Így van, pontosan a testedben pedig a hő dolgozik, emeli az interferon szintet, és nagyon-nagyon-nagyon jó lesz a történetet. Tehát ez az egyik része a dolognak, hogy akkor a meleg, és a melegből tartós meleg, és interferon. Egyébként nézd meg, ha szaunából mindig szokták csinálni ennek, jaj, az utolsó szauna kör után már nem megyek lehűlni. Akkor az a hatás tulajdonképpen ki is esik, de ha meg elmegy lehűlni, akkor ott van, aki nem ment lehűlni, egyáltalán nem izzad, és ott van, aki elment lehűlni ugyanabban az autóban, és arra megfolyik a víz. Mert ott meg a szervezet érzi, hogy még mindig nagyon meleg van. És van még egy hatás, ezt csak zárójelben mondom, és nem is akarom nagyon ragozni, a fehér vérsejtek a kisebb erekben összetorlódnak, beszorulnak, és nem járőröznek, hanem oda meg vannak szorulva. Abban a pillanatban, ha ezt a tágítás szűkítés hatást megcsinálod, akkor igazából ez kilöpi őket, és hatalmas mennyiségű fehér vérsejt vesz részt az immunvédelemben, és kezd el járőrözni. Tetszik érteni?
4: Tetszik.
5: Tehát,
4: de különben Gyula, ez nekem szimpi.
5: Na de akkor végre valahára, akkor menjél Kálmánékhoz, vagy Ádámékhoz. Ádámékhoz, bocsánat. Menjél Ádámékhoz, és onnantól kezdve meg fogsz gyógyulni.
4: Nekem tök aranyos, tehát hogy most mit tudom én azért ma nem engedném be Szakács Tibit krákogva.
5: Tényleg, én sem.
4: Remélem, ezt már most nem hallotta. Sem. Nehogy lefújja. Akkor vége a kísérletnek. Na jó, meglátjuk, jó? Majd beszámolok holnap, jó?
5: Rendben.
4: Ennyit erről, jó? Köszönöm szépen akkor a tanácsot.
5: Várom. Szívesen.
4: Oké, szia-szia.
5: Szia-szia.
2: Csak 10 perc. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Mórik Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM.

0: Hallgatunk jelenti az utakról.
1: A Hello Lányok után már is összesítek, és nézzük, hogy mivel találkozhat még Nyíregyházán közlekedve. Vállalj bel területén mérik sebességét, a fehér Seat figyel. Ez régebbi info, de mindenképpen beszélnünk kell róla, mert gondot okozhat Nyír Bogdány és Demecser között nem működött a fénysorompó. Ahogy hallgatónk írta, remélem most már itt is rendeződött a helyzet. 38-ason rendőrt látni Gyulatanyai, leágazásnál a háromlábú, figyel! Ennyi, de nem mondanám kevésnek, várom észrevételeit, hozzászólásait. 33-33-103-9, segítsük egymást az utakon. Én pedig hozom a dalokat, jön Gossip, aztán pedig majd Rúzsa Magdival is dúdolunk most Fehérre után. Nézzük, hogy áll az üzemanyag piacon.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Friss hírek mindjárt itt a 103.9 Best FM-en, ami után csúsztanunk a következő órába is, van még miről beszélni, de előtte nézzük, hogy hogy állunk az üzemanyag árát tekintve. A 95-ös országos ára 4 forinttal, a gázolai 8 forinttal nőtt a szerdai naphoz képest, ugye ez a mai adat, így pedig az átlagárak a 95-ösnél 6,35, a gázolaj 709 forintra drágult. Ez a Brent olaj drágulásának tudható be, bár a mai napban visszaeséseket tapasztalunk, de továbbra is drága, majdnem 104 dollár egy hordónyi fekete arany. A forint jól teljesít, 315 továbbra is az USA dollárral szemben. holtankoljak.hu kiegészítések itt, Andris még hozzáfűzi, 5 órakor pedig várom, még hozzá a fűtés szezon kapcsán néhány gondolattal.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Gazdák, kerttulajdonosok, figyelem!
3: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
2: Növényvédőszerek, vetőmag, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
3: Keressen minket Balkányban, vagy a hungarogazda.hu oldalon.
2: Nyírkem, az egészséges kert titka.
4: Ha már bűnbel sel, legalább legyen finom. Válaszd a Pizza Mafiát, telefon 44 13 44, vagy pizzamafia.hu.
5: A sikeres vállalkozás kulcsa a folyamatos megújulás. Tedd láthatóvá az elmúlt 3 év fejlesztéseit, és növel céget piaci értékét. Várja jelentkezésed az Észak-Alföld Innovátora 2026 díj. Jelentkezz szeptember 30-áig az innovációészakalföld.hu oldalon.
6: Mi lenne, ha a következő vevőd már úgy keresne rád? Igen, ezt a céget már ismerem. Na ebbe jó a rádió.
7: Rádió reklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
8: Nemzetközi hallgatók ismerkedtek a várossal. Veszélyeket rejthet a szüret. Európai sporthét a Nyíregyházi Egyetemen. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. A Nyíregyházi Egyetem külföldi hallgatói számára szerveztek városnéző sétát. A fiatalok Nyíregyháza belvárosának történelmi és kulturális értékeit fedezték fel. Kis Kálmán, a Nyelv és Irodalomtudományi Intézet oktatója tartott számukra interaktív várostörténeti előadást. A városnéző sétát hagyományosan minden tanév elején megszervezi az intézmény az újonnan érkezett külföldi hallgatói számára. Idén több turnusban zajlott a program. A cél, hogy a fiatalok az egyetem környezetén kívül a várost is jobban megismerjék, hogy könnyebben kapcsolódjanak be a közösségi életbe. A must gáz veszélyeire figyelmeztet a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei katasztrófavédelem. Közleményükben azt írják, odafigyeléssel megelőzhetők a balesetek. A must gáz, vagyis széndioxid a szőlőlevének erjedésekor keletkezik, és komoly veszélyt jelenthet, ha nem biztosított a megfelelő szellőztetés. Kiszorítja ugyanis az oxigént a helyiségből. Aki ilyen pincébe megy le, hamar oxigénhiányos állapotba kerülhet, eszméletvesztés vagy akár fulladás is bekövetkezhet. Érdemes a pincékben széndioxid érzékelni előtt felszerelni, vagy alkalmazható a közismert gyertyás módszer is. Felhívják a figyelmet, hogy ha valaki mustgázzal kapcsolatos balesetet észlel, ne menjen le a pincébe, hanem azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot. Szabolcs-Szatmár-Beregben is történt már mustgázhoz kötődő tragédia. 2018-ban Kékcsén egy középkorú férfi vesztette életét, két társát időben kihozták a pincéből. Fókuszban a mozgás. 4 napon át várja sportprogramokkal hallgatóit és munkatársait a Nyíregyházi Egyetem az Európai Sport Hét keretében. A programsorozat célja, hogy minél többen megtapasztalják a rendszeres testmozgás közösség formáló erejét, és kipróbáljanak olyan mozgásformákat, amelyek hosszabb távon a mindennapjaik részévé válhatnak. Az egyetemen szeptember 21-e és 24-e között a Testnevelés és Sporttudományi Intézet oktatói szerveznek programokat. Aerobik, dobóverseny, röplabdázás, kerékpártúra és labdarúgó bajnokság is várja a mozogni.

0: A őszi időjárásé lesz a főszerep 25 fok körül. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: 5 óra után nem állunk meg továbbra sem, 4 percet elfalatoztunk már ebből az órából, és itt van velünk Inna Dala, a hát után fűtés szezon. Készül erre, a nyílt távfő rengeteg csövet cserélt meg, különböző berendezéseket korszerűsített, nekünk is megvan a feladatunk.

Jade dala után, akkor készülünk az érkező télre egészen pontosan. Most a fűtés szezon kapcsán, ugye nyírtál fő egész nyáron dolgozott, hogy biztonságos legyen ez a néhány hónap, amikor majd használni kell a rendszereket, hogy akkor ne legyen gond, amikor a leginkább erre szükség van. Hát nagyjából nekünk is így kell megközelíteni a problémát. Magánfűtés rendszerekről beszéljünk, azokról, melyek hát nem a nyírtávfő tulajdonát képezik. Gondolok én itt a kazánokra, gondolok én itt a vegyes tüzelésű kazánokra, vagy a gáz készülékekre, melynek felülvizsgálatára. Pont most jött el az idő, miért? Mert most még jó idő van, most még talán könnyű időpontot foglalni egy gázszerelőnél, egy kéményseprőnél, és utána ez azért sokkal borsosabb és sokkal nehezebb lesz. Olyannak kell lenni, mint a hangya, nem mint a tücsök. És akkor nem lesz gond. Tájékozódjon akár a Best FM oldalán. Nagy Bogi Dessel énekel, itt van a Kids dal, Robbie Williams-szel, meg Kylie-val, és a boldogtalanság is nem sokára érkezik.

A The Sound Lovers a 2000-es évek elejében óriásit ment a diszkókból. Nem volt olyan este, amikor kimaradhatott volna valamelyik sikerük a Runaway után. Majd érkezik Bermuda dala, Monte Carlo. Mi megnézzük a mustgáz helyzetét, leszedtük a szőlőtőkékről az összes finomságot, kipréseltük vagy kitörtük levét, és ezek hát elkezdtek eljedni a pincékbe, gázokat eregetnek magukból, és ez okozza a gondot, mármint a gáz, ami nehezebb, mint az oxigén. Egészen pontosan ez a széndioxid, mely leülepszik a pincék aljára, és egyre magasabb szinten kúszik felfelé, hogy egyre több gáz termelődik, szorítva ki az oxigént, az éltető oxigént. A gondot az jelenti, hogyha lemegyünk, nagyon könnyen a széndioxid felhőbe érezzük magunkat, ami nyilvánvalóan akár komolyabb problémát is okozhat. A gyertyás trükk tök jó, olvassa a Best FM oldalán. Figyeljünk erre, oda szellőztessünk nagyokat, ez a legjobb megoldás egyébként, meg a leghatékonyabb is, Bermuda. Madison Avenue, Budalar jó után majd, soha még. Tamástól, Vastag Tamástól.

lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Angya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Get Over You énekelt Sophie Ellis Baxter, és az Áthajózhatnánk készülődik. Nálunk pedig a legfrissebb előrejelzések már a péntekre, ami úgy néz ki, hogy kezdetben esővel kínálja meg a reggeli perceket, 6 óra, 7, 8, 9, így számíthatunk az eső érkezésére, egyébként 40% körülé ez, ebből még bármi is lehet, aztán pedig szépen lassan felszakadozik a felhőzet, 15 órakor még sok-sok felhő felettünk, 18 órakor már gyengén felhős időre számítson. Az éjszaka nyugodt lesz, délnyugati a áramlással kell készülnünk, ami ugye melegebb, nedvesebb, teljesen jól hangzik, a szombatban még a felmelegedés, és a vasárnapban is ez vár minket, egyébként szombaton 25, vasárnap 28 fok lehet is hétfőre, jön majd a lehűlés, úgyhogy a hétvége azért jó kis programokra is ad lehetőséget. Ennyit a legfrissebb adatok felől egyébként. Javulóban a pollen terhelésünk, legalábbis a parlagfű szempontjából már csak közepes szintet jósolnak holnapra. Egyébként a gombák extrém szinten terhelik szervezetét, erre azért készüljön. És akkor jöjjön a kalendárium, melynek nagyon átszerkesztették a weboldalát. Holnap 18-a van, amikor is ünnepel Diana, Ambrus és József. Mindenkinek jó ünneplést, boldog névnapot kívánok. Már is folytatjuk, méghozzá az Áthajózhatnánk jön. Na meg Kenny Dope-ék, jön a The Bambi is.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: 6 óra mindjárt jön a Night Shift, ezzel párhuzamosan én pedig kicsekkolok, és irány haza, jó pihenést kívánok mindenkinek. Holnap a péntekben újra számítok majd figyelmére. 2-kor ugyanebben a székben leszek, ugyanebben a mikrofonban fogok beszélni, ha működik, mert azért a technikával bármi is előfordulhat, de így készülök, remélem, hogy számíthatok figyelmére 2-től a délutánban. Pénteken Dékán István vagyok, viszont hallásra.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Gazdák, kerttulajdonosok, figyelem!
3: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
2: Növényvédőszerek, vetőmag, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
3: Keressen minket Balkányban, vagy a hungarogazda.hu oldalon.
2: Nyírkem, az egészséges kert titka.
4: Ha elmúltál 5 éves és szeretsz mozogni, most figyelj! Vízilabda, úszás, aquafitness az Aqua SC-nél. Tanulj a legjobbaktól, jelentkezz induló csoportjainkba. Várunk az új városi úszodában. Aqua SC.
5: Tartozz közénk te is.
6: Azért válaszd a Pizza Mafiát, mert mire eldöntöd, mit főz, már rendelhettél volna. Telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
2: Tudod, melyik a legdrágább reklám? Amelyik nem jut el a vevődhöz. Nézd meg, mit tud a rádió. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
7: Bánkis sikerek az országos első segélynyújtó versenyen. Labdarúgó torna a jubileum jegyében, úszóversenyt rendeznek Nyíregyházán. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Szép eredményt ért el a Bánki Donát Műszaki Technikum és Kollégium csapata az országos első segélynyújtó versenyen. Az iskola diákjai történetük során először jutottak be az országos döntőbe, ahol az előkelő negyedik helyen végeztek, írja a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. A közösségi oldalukon közzétett beszámoló szerint a fiatalok kiemelkedő 86%-os teljesítményt nyújtottak a megmérettetésen. Ezzel kiérdemelték a minősített első segélynyújtó csapat elismerést is. A bánkisok érték el emellett a legmagasabb pontszámot a Magyar Vöröskereszt történeti totóján, amiért külön díjat is átvehettek. A fenntarthatóság állt annak a szakmai fórumnak a középpontjában, amelyet a Primom Alapítvány és a VOSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei szervezete közösen rendezett a napokban. Az eseményen elsősorban a fenntartható életmód, a környezettudatos vállalkozások, valamint a működő jó gyakorlatok bemutatása kapta a fő hangsúlyt, írta meg a nyíregyháza.hu. Az eseményen helyi példákkal is alátámasztották a környezettudatos működést. A szakmai előadásokat termékkóstoló és kötetlen fórum követte. Jubileumot ünnepel a tanévben a Nyíregyházi Arany János Gimnázium általános iskola és kollégium. Egész évben szerveznek majd programokat ennek jegyében. Az első esemény az Arany 50 kupa labdarúgó torna volt, számolva a nyíregyházi sporthírek. A sportrendezvényen 3 korosztály csapatai mérkőztek meg, 3.-4. évfolyam, 5.-6. évfolyam és gimnáziumi kategóriában. A fiatalabb korosztályokban az arany csapatai bizonyultak a legerősebbnek, míg a gimnazisták mezőnyében az Rínyi Gimnázium szerezte meg a bajnoki címet. A torna végén díjazták a legjobb játékost, a legjobb kapust és a gólkirályt is minden korosztályban. Szombaton az Eiszmann városi úszodában rendezi meg a Nyíregyházi Sportcentrum a 4. Master NSC Kupa Senior úszóversenyt. 120 versenyző érkezik a megmérettetésre az ország minden pontjáról, ők mintegy 500 rajtban állnak majd rajtkőre. A szervezők célja, hogy a senior korosztály számára is biztosítsanak versenyzési lehetőséget és népszerűsítsék az úszást, közölte a Sportcentrum. Napos, fátyol, felhős, meleg időnk van. Nyíregyházán a hőmérséklet a délutáni órákban eléri a 28 fokot. A légmozgás többnyire gyenge marad, esőre sehol sem kell számítani. A folytatásban pénteken átvonul egy felhősáv, ami pár fokos lehűlést hoz, ekkor azért kialakulhatnak helyenként futózáporok. A hétvégén és a jövő hét elején viszont ismét a csapadékmentes, kellemesen meleg, napsütéses, kora őszi időjárásé lesz a főszerep 25 fok körül. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Fókuszban a fenntarthatóság. Szakmai konferenciát szervez a VMKK. Ismét lesz Bringaváros. Köszöntöm Önöket, a Best FM híreit Zsíros Andrástól hallják. Már is mondom a részleteket. A fenntarthatóság állt annak a szakmai fórumnak a középpontjában, amelyet a Primom Alapítvány és a VOSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei szervezete közösen rendezett a napokban. Az eseményen elsősorban a fenntartható életmód, a környezettudatos vállalkozások, valamint a működő jó gyakorlatok bemutatása kapta a fő hangsúlyt, írta meg a nyíregyháza.hu. Az eseményen helyi példákkal is alátámasztották a környezettudatos működést. A szakmai előadásokat termékkóstoló és kötetlen fórum követte. A Magyar Animáció Aranykora címmel szakmai konferenciát szerveznek a Váci Mihály Kulturális Központban szeptember 24-én. Az esemény a hazai rajzfilmgyártás kiemelkedő időszakát mutatja be, művészeti, pedagógiai, közművelődési és társadalomtörténeti nézőpontból tudatta a nyíregyházi intézmény. Mészáros Szilárd, a VMKK igazgatója köszönti majd a megjelenteket, akik ezt követően előadásokon vehetnek részt. Szó lesz a vizuális nevelésről, a magyar népmesékről, Dargai Attila életművéről, valamint az 1980-as években jellemző populáris kultúráról és animációs filmekről is. A részletes program elérhető a Váci Mihály Kulturális Központ közösségi oldalán. Kerékpárral fedezhetjük fel Nyíregyházát. Szeptember 26-án szombaton 9. alkalommal rendezik meg a Bringavárost. Az önkormányzat és a Bringasziget közös szabadidősport eseményén a családok ezúttal 24 helyszínen gyűjthetik majd a pecséteket, mondta rádiónak Kovács Ferenc polgármester.
2: Bár ez olyan hagyomány Nyíregyházán, ami nagyon-nagyon népszerű. A civil szervezeteket emelném ki, hogy az egyes városrészekben a pecsétgyűjtő helyeken külön programokat szerveznek, és hát ugye itt a Kossuth téren meg újra lesz a görgős kerékpáron a városrészek versenye. Tehát én azt gondolom, hogy ez nagyon jó egésznapos program lesz. A pecsétgyűjtés idejét is éppen ezért, mert egy-egy ponton elidőznek az emberek. Délután 3 óráig hosszabbítottuk meg. Itt a mozgás, az egészség, a közlekedés biztonság az mindig egy kiemelt célunk, és a közösség az mind a három megjelenik ebben a napban.
1: És most néhány szó az időjárásról. Csendes, fátyolfelhős éjszaka előtt állunk, a levegő hajnalra Nyíregyházán 13 fokig hűl le. Holnap pénteken megnövekszik a felhőzet és átmenetileg 24 fokra mérséklődik a felmelegedés, de csapadék továbbra is csak elvétve várható. A hétvégén szombaton és vasárnap ismét visszatér a többnyire zavartalan napsütés 25-26 fokos csúcsértékekkel, és a jövő hét első napjaiban is száraz, kellemes őszi időre számíthatunk a térségben. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra

99 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója a legjobb zenékkel Mixben. A lemezjátszóknál Miller.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Nemzetközi hallgatók ismerkedtek a várossal. Veszélyeket rejthet a szüret. Európai sporthét a Nyíregyházi Egyetemen. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. A Nyíregyházi Egyetem külföldi hallgatói számára szerveztek városnézősétát. A fiatalok Nyíregyháza belvárosának történelmi és kulturális értékeit fedezték fel. Kis Kálmán, a Nyelv és Irodalomtudományi Intézet oktatója tartott számukra interaktív várostörténeti előadást. A városnézősétát hagyományosan minden tanév elején megszervezi az intézmény az újonnan érkezett külföldi hallgatói számára. Idén több turnusban zajlott a program. A cél, hogy a fiatalok az egyetem környezetén kívül a várost is jobban megismerjék, hogy könnyebben kapcsolódjanak be a közösségi életbe. A must gáz veszélyeire figyelmeztet a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei katasztrófa védelem. Közleményükben azt írják, odafigyeléssel megelőzhetők a balesetek. A must gáz, vagyis széndioxid a szőlőlevének erjedésekor keletkezik, és komoly veszélyt jelenthet, ha nem biztosította megfelelő szellőztetés. Kiszorítja ugyanis az oxigént a helyiségből. Aki ilyen pincébe megy le, hamar oxigénhiányos állapotba kerülhet, eszméletvesztés vagy akár fulladás is bekövetkezhet. Érdemes a pincékben széndioxid előtt felszerelni, vagy alkalmazható a közismert gyertyás módszer is. Felhívják a figyelmet, hogy ha valaki mustgázzal kapcsolatos balesetet észlel, ne menjen le a pincébe, hanem azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot. Szabolcs-Szatmár-Beregben is történt már mustgázhoz kötődő tragédia. 2018-ban Kékcsén egy középkorú férfi vesztette életét, két társát időben kihozták a pincéből. Fókuszban a mozgás. 4 napon át várja sportprogramokkal hallgatóit és munkatársait a Nyíregyházi Egyetem az Európai Sport Hét keretében. A programsorozat célja, hogy minél többen megtapasztalják a rendszeres testmozgás közösség formáló erejét, és kipróbáljanak olyan mozgásformákat, amelyek hosszabb távon a mindennapjaik részévé válhatnak. Az egyetemen szeptember 21-e és 24-e között a Testnevelés és Sporttudományi Intézet oktatói szerveznek programokat. Aerobik, dobóverseny, röplabdázás, kerékpártúra és labdarúgó bajnokság is várja a mozogni vágyókat. Szerveznek kutyás mozgás programot, a 4 napos programsorozat pedig idén is az úszodában zárul. A részletek elérhetők az enyhe.hu oldalon. Csendes, fátyol, felhős éjszaka előtt állunk, a levegő hajnalra Nyíregyházán 13 fokig hűl le. Holnap pénteken megnövekszik a felhőzet és átmenetileg 24 fokra mérséklődik a felmelegedés, de csapadék továbbra is csak elvétve várható. A hétvégén szombaton és vasárnap ismét visszatér a többnyire zavartalan napsütés 25-26 fokos csúcsértékekkel, és a jövő hét első napjaiban is száraz, kellemes őszi időre számíthatunk a térségben. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy

0: mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Egyszer majd úgy is hazat találsz. Egyszer majd úgy is hazat találsz.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
3: Welcome

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Bánk is sikerek az országos első segélynyújtó versenyen. Labdarúgó torna a jubileum jegyében, úszóversenyt rendeznek Nyíregyházán. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Szép eredményt ért el a Bánki Donát Műszaki Technikum és Kollégium csapata az országos első segélynyújtó versenyen. Az iskola diákjai történetük során először jutottak be az országos döntőbe, ahol az előkelő negyedik helyen végeztek, írja a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. A közösségi oldalukon közzétett beszámoló szerint a fiatalok kiemelkedő 86%-os teljesítményt nyújtottak a megmérettetésen. Ezzel kiérdemelték a minősített első segélynyújtó csapat elismerést is. A bánkisok érték el emellett a legmagasabb pontszámot a Magyar Vöröskereszt történeti totóján, amiért külön díjat is átvehettek. A fenntarthatóság állt annak a szakmai fórumnak a középpontjában, amelyet a Primom Alapítvány és a VOSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei szervezete közösen rendezett a napokban. Az eseményen elsősorban a fenntartható életmód, a környezettudatos vállalkozások, valamint a működő jó gyakorlatok bemutatása kapta a fő hangsúlyt, írta meg a nyíregyháza.hu. Az eseményen helyi példákkal is alátámasztották a környezettudatos működést. A szakmai előadásokat termékkóstoló és kötetlen fórum követte. Jubileumot ünnepel a tanévben a Nyíregyházi Arany János Gimnázium általános iskola és kollégium. Egész évben szerveznek majd programokat ennek jegyében. Az első esemény az Arany 50 kupa labdarúgó torna volt, számol be a nyíregyházi sporthírek. A sportrendezvényen 3 korosztály csapatai mérkőztek meg, 3.-4. évfolyam, 5.-6. évfolyam és gimnáziumi kategóriában. A fiatalabb korosztályokban az arany csapatai bizonyultak a legerősebbnek, míg a gimnazisták mezőnyében az Rényi Gimnázium szerezte meg a bajnoki címet. A torna végén díjazták a legjobb játékost, a legjobb kapust és a gólkirályt is minden korosztályban. Szombaton az Eiszmann városi úszodában rendezi meg a Nyíregyházi Sportcentrum a 4. Master NSC Kupa Senior úszó versenyt. 120 versenyző érkezik a megmérettetésre az ország minden pontjáról, ők mintegy 500 rajtban állnak majd rajtkőre. A szervezők célja, hogy a szenior korosztály számára is biztosítsanak versenyzési lehetőséget és népszerűsítsék az úszást, közölte a Sportcentrum. Csendes, fátyolfelhős éjszaka előtt állunk, a levegő hajnalra Nyíregyházán 13 fokig hűl le. Holnap pénteken megnövekszik a felhőzet és átmenetileg 24 fokra mérséklődik a felmelegedés, de csapadék továbbra is csak elvétve várható. A hétvégén szombaton és vasárnap ismét visszatér a többnyire zavartalan napsütés 25-26 fokos csúcsértékekkel, és a jövő hét első napjaiban is száraz, kellemes őszi időre számíthatunk a térségben. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy új...

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
0: Jó, minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Nyíregyháza szeretetével. Ez a Best FM.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet. A Best FM, ott van veled.

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Fókuszban a fenntarthatóság. Szakmai konferenciát szervez a VMKK. Ismét lesz Bringa város. Köszöntöm Önöket, a Best FM híreit Zsíros Andrástól hallják. Már is mondom a részleteket. A fenntarthatóság állt annak a szakmai fórumnak a középpontjában, amelyet a Primom Alapítvány és a VOSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei szervezete közösen rendezett a napokban. Az eseményen elsősorban a fenntartható életmód, a környezettudatos vállalkozások, valamint a működő jó gyakorlatok bemutatása kapta a fő hangsúlyt, írta meg a nyíregyháza.hu. Az eseményen helyi példákkal is alátámasztották a környezettudatos működést. A szakmai előadásokat termékkóstoló és kötetlen fórum követte. A Magyar Animáció Aranykora címmel szakmai konferenciát szerveznek a Váci Mihály Kulturális Központban szeptember 24-én. Az esemény a hazai rajzfilmgyártás kiemelkedő időszakát mutatja be, művészeti, pedagógiai, közművelődési és társadalomtörténeti nézőpontból tudatta a nyíregyházi intézmény. Mészáros Szilárd, a VMKK igazgatója köszönti majd a megjelenteket, akik ezt követően előadásokon vehetnek részt. Szó lesz a vizuális nevelésről, a magyar népmesékről, Dargai Attila életművéről, valamint az 1980-as években jellemző populáris kultúráról és animációs filmekről is. A részletes program elérhető a Váci Mihály Kulturális Központ közösségi oldalán. Kerékpárral fedezhetjük fel Nyíregyházát. Szeptember 26-án szombaton 9. alkalommal rendezik meg a Bringa várost. Az önkormányzat és a Bringa sziget közös szabadidősport eseményén a családok ezúttal 24 helyszínen gyűjthetik majd a pecséteket, mondta rádiónak Kovács Ferenc polgármester.
3: Már ez olyan hagyomány Nyíregyházán, ami nagyon-nagyon népszerű. A civil szervezeteket emelném ki, az egyes városrészekben a pecsétgyűjtő helyeken külön programokat szerveznek, és hát ugye itt a Kossuth téren meg újra lesz a görgős kerékpáron a városrészek versenye. Tehát én azt gondolom, hogy ez nagyon jó egésznapos program lesz. A pecsétgyűjtés idejét is éppen ezért, mert egy-egy ponton elidőznek az emberek. Délután 3 óráig hosszabbítottuk meg. Itt a mozgás, az egészség, a közlekedés biztonság az mindig egy kiemelt célunk, és a közösség az mind a három megjelenik ebben a napban.
2: És most néhány szó az időjárásról. Csendes, fátyol felhős éjszaka előtt állunk, a levegő hajnalra Nyíregyházán 13 fokig hűl le. Holnap pénteken megnövekszik a felhőzet és átmenetileg 24 fokra mérséklődik a felmelegedés, de csapadék továbbra is csak elvétve várható. A hétvégén szombaton és vasárnap ismét visszatér a többnyire zavartalan napsütés 25-26 fokos csúcsértékekkel, és a jövő hét első napjaiban is száraz, kellemes őszi időre számíthatunk a térségben. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy

0: nagyon jól vesztem, egészen ezt a rádiót hallgatom.
1: Hát úgy közben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: ma is társad a munkában.
1: Elsősorban a közlekedési információk miatt hallgatom a Best FM-et, hiszen a kiszállítás során fontos, hogy folyamatosan friss közlekedési infókhoz jussak, hogy elkerüljek egy torlódást vagy egy balesetet.
2: Egész nap benneteket hallgatlak, ha unokázok, akkor háttérben mindig halkan hallgatlak benneteket, és minden nagyon jó, örülök, hogy itt vagytok nekünk.
0: Mert ez a 103.9 Best FM.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Húrlak a fa levelek, és te mindig szép vagy. Megy párol, lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
1: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
3: Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

FM. Ezt FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A fülnek, az agynak, a szívnek. Szerintünk nem csak a 20 évesek

elhivatottabbak.

0: A reggelt azért szeretem, mert minden információt megkapunk az utakról, a déli órákat azért szeretem, mert akkor már bulisabb, a délután pedig lenne ugyanúgy az utakról, a híreket megkapjuk megint, és nem utolsó sorban már a nap végéhez közeledünk.
1: Sziasztok, Brigi vagyok, imádom a Bestefemet, otthon szoktam hallgatni főzés közben, nagyon jó zenéket adnak, imádom az összes műsorvezetőt, és hajrá Bestefem!
2: Mindenből a legjobbat, a 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a Best FM.

0: te zenéd, a te rádiód. A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.
1: Na gyerünk!

A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják

0: 99 Best FM.
1: Sok kedves percet tudnak szerezni, az az igazság, mert nagyon jó a műsor, ezt így megdicsérném. Régóta hallgatom már évekre visszamenőleg, autóban, itthon, teljesen mindegy.
0: Ez a 103.9 Best FM.

0: legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Hey, what's wrong with you? You're looking kind of down for me.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
1: Változatosan.

0: is evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Dudolhatod,
2: énekelheted,
1: de a lábaddal is kísérheted a legjobb dalokat.
2: Ez a Best FM.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Sokan hallgatják szerintem. Maga a zene, tehát nem unalmas.
2: Munkahelyen ezt hallgatjuk meló közben.
1: De imádjuk, ennyi. Szeretjük.
0: Bárhol is vagy, ott van veled a Best FM.

0: Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világ.
1: A Slágerek Rádiója
2: a Best FM. A Best FM.